Bobby!

it try. Your love is strange, and that's no lie. Oh yeah.

back to Georgia. Blood. Blood. Sell that hip-hop.

Thank you very much.

sisters, niggas, whiteys, Jews, crackers.

0: Üdvözlöm Önöket! Valamikor az 1960-as évek közepén nagymamám hazautazott Budapestről Kisvárdára, hogy bejelentse földműves szüleinek, elválik. Életveszélyes lett volna abban a kapcsolatban maradnia, jól döntött, bár azt megmagyarázni sem kell, hogy mennyire nehéz volt új életet, egzisztenciát teremtenie két kisgyerekkel az oldalán. A családomban senki más nem vált el. Megromlott házasságokat láttam ugyan, de azon családtagjaim inkább a csendes beletörődést választották. 2006-ban Izlandon láttam először boldog, szétvált, majd más formában újra összeszerveződő családokat. Akkor még a szót, hogy mozaik család, nem ismertem. Napjainkban egyre több közszereplő beszél, hogy úgynevezett mozaik családokban élnek. De hogy mi ez, hogyan lehet ezt jól csinálni, arról Szabó Gere Imrével beszélgettem.
1: Imre, én már ismerlek egy, hát nem olyan régóta, egy-két éve. Egy-két éve ismerjük egymást körül.
2: Szerintem több, de mondjuk ötnél biztos nem.
1: És mindig gondolkodtam rajta, hogy a férfiak vajon gondolkodtak-e korábban, fiatalkorukban a felől, vagy képzelődtek, vagy elképzelték, hogy ha lesz családjuk, akkor az milyen lesz. Neked volt ilyen képzelgésed még fiatalabb korodban?
2: Én szerintem kétfajta embertípus létezik, és ez nemtől független. Azok vannak, akiknek semmilyen képük nincs erről, és ők mondjuk nem is feltétlenül szeretnének gyereket, meg vannak azok, akik mindenképpen családban gondolkodnak. Én az utóbbihoz tartozom, kármilyen is jellemző volt, hogy nem voltam nagyon korai család alapító, de én mindig azt gondoltam, hogy nekem lesz gyerekem, vagy gyerekeim, meg lesz feleségem, és nagyjából a 20-as éveimtől kezdődően elég tudatosan törekedtem arra, hogy ez megvalósuljon, és arra is törekedtem, hogy ez ne legyen korán, mert tudtam azt, hogy tök alkalmatlan vagyok arra, hogy mondjuk felelősen gyereket neveljek. Akkor erősítettem rá pánikszerűen, amikor már megért a személyiségem erre a feladatra.
1: Na, hát ez nagyon jól döntöttél. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, vagy találkoztam korábban, akiknek úgy lett családjuk, hogy jaj, hát itt egy baba, most mit kezdjünk vele? Na, nem is ebbe az irányba szeretnék menni, hanem azt szeretném megkérdezni, hogy jó viszonyban vagy a szüleiddel?
2: Igen, tehát hogy a gyermekkorom az ideálisnak mondható, azt gondolom minden szempontból. A szüleim jelentősen idősebbek voltak, mint én, tehát ez nem volt a 70-es években, amikor én gyerek voltam, divat, hogy valaki 30 fölött szül, vagy 40 fölött lesz apa, és nálunk ez volt a helyzet, úgyhogy én majdnem, hogy ilyen nagyszülők neveltek alapú, teljesen elkényeztetett, ideális gyerekkorban volt részem, a szüleim nem váltak, a szüleim azok rám koncentráltak, úgyhogy a teljes mértékben volt apa és anyakép is.
1: De jó. Akkor tulajdonképpen már el is árultad, hogy neked a válás intézménye az soha nem került így elő.
2: Nem, a családban nem volt jellemző. Az unokatestvéreimnél már igen, de addigra már ugye én is nagy gyerek lettem, mire az unokatestvéreim váltak, tehát hogy az én gyermekkoromban, aki megházasodott, meg hát falun nőttem föl, Délbékésben, az Alföld pereme, tehát hogy ott a válás az nem annyira divatos. A családom elő szenvedés az divatos, de a válás az nem.
1: Na jó, hát akkor ezen a vonalon haladva egyszer csak megérik benned a dolog, és akkor mikor nősülsz? Hány éves korodban?
2: 34.
1: És utána jön a gyerek?
2: Azonnal.
1: Mi történik utána? Jól beilleszkedsz ebbe az apa szerepbe?
2: Igen.
1: Jól érzed magad
2: benne?
1: Igen,
2: nincs az apa szereppel semmi gond. Ami az egyik olyan, ami nem szokványos bizonyos értelemben, az, hogy a feleségemnek már van egy gyermeke. Úgy érkezik a családba, hogy van egy gyermeke, és nyilván úgy kell az egész felelősségi rendszert felépíteni, meg az egész jövőképet felépíteni, hogy ott van egy olyan gyermek, akinek nem én vagyok a biológiai édesapja.
1: Nem titkolt szándékunk ezzel a beszélgetéssel az, hogy megmutassuk, hogyan kell ezt jól csinálni, mert hogy nálatok ideálisan jól működik. Hát használjuk ezt a divatos szót, mint mozaik család. Mesélj erről egy picit. Mi történik akkor, vezess minket kicsit abba az időbe vissza, amikor találkozol a feleségeddel, és ő mondja, hogy hát szia Imre, de hogy nekem van már egy gyermekem. Hány éves ekkor az a gyermek?
2: 3.
1: Tehát az egy elég érzékeny időszak, ráadásul. Mesélj erről, hogy amikor először találkoztál vele, akkor milyen volt ez a találkozó, vagy hogy volt ez az első találkozás?
2: Mikor megismerkedtünk a feleségemmel, akkor már segítő területeken dolgoztam. Tehát, hogy volt egyfajta képem arról, hogy a társadalom nagyjából hogyan épül fel, milyen játékszabályok szerint működik, hiszen szociológiát, szociálpolitikát, szociális munkát tanultam, hallgattam, és tulajdonképpen egész életemben, vagy az életem meghatározó részében ezeken a területeken is dolgoztam. És nekem, amikor megismerkedtünk, akkor egyértelmű volt, hogy milyen irányba szeretném elvinni ezt a mozaik családot, és ennek a legjobb példáit azt a skandináv országokban lehet keresni, mert hogy amikor családszociológiát hallgattam, akkor nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam azokat a bevált praktikákat, amelyeket a svéd szociálpolitika például ad a családoknak. Tehát a svéd szociálpolitika rendkívül családközpontú és rendkívül úttörő ebből a szempontból, mert a családközpontúságot azt nem úgy fogják föl, mint mondjuk Magyarországon, hogy az intézményeket leépítik, és próbálnak ilyen-olyan nyílt piaci vagy banki műveletekkel pénzekhez juttatni, meg kocsihoz, lakáshoz juttatni családokat, hanem épp ellenkezőleg a szakemberekre építenek, és azokra a bevált módszerekre, amelyeket a szociális munka módszertanából vagy a pszichológiából tudunk leginkább levezetni. Az a lényeg például, hogy nagyon fontos az, hogy amikor van egy válás, akkor nyilván az elképesztően komoly konfliktusokkal, lelki teherrel jár. Hogyha van egy válás, akkor nagyon fontos például, hogy a váló felek azok ne jussanak el például a gyűlölet fázisáig, hanem még abban a fázisban, amikor csak kiderül az, csak idézőjelben nyilván, hogy ők már nem fognak tudni együtt élni. Ebben a fázisban kellene megbeszélni azt, hogy hogyan tovább, hogyan a legészszerűbb tovább, és ahhoz például, hogy jó gyakorlat összejöjjön, hogy ne a gyűlölet fázisa legyen, hanem az a fázis jöjjön, hogy még tudunk beszélni, ahhoz a svéd rendszer, az önkormányzati rendszer, tehát minden önkormányzat kötelező feladata, hogy ingyen mediációt biztosítson pároknak. Tehát, hogyha eljutnak odáig, ezt tudják jó részt a svéd párok, hogyha baj van, akkor segítségért fordulhatnak ilyen ügyekben is az önkormányzathoz. Kérhetnek segítséget, ami nagyon fontos, mert hogy egy tiszta fejű mediátor az nagyon sok esetben tud helyre tenni dolgokat. Nem tesz igazságot, csak egy kommunikációs csatornát jelent, ahol lehet beszélni érdemben egymással, és nem szitkozódva, vagy a másik fejéhez vágva dolgokat, hanem arra koncentrálva, majdnem minden hely bizonyos szempontból hasonló. Egy a lényeg, hogy megmaradjon mondjuk a felek mentális egészsége leginkább a gyermekekre koncentrálva. Tehát ez a lényeg, hogy úgy jöjjünk ki ebből a válás sztoriból, hogy megmaradjon ez a mentális egészség. Az én esetemben ezen a válás dolgon már túl voltunk. A feleségem nem volt házas, együtt éltek, de már szétköltöztek. Viszont még benne voltak abban a flow-ban, amelyben még azért a hajóról még nem szálltak le teljes egészében bizonyos értelme, főleg úgy, hogy ott volt a gyerek. És én ebben a stádiumban léptem be, és feltett szándékom volt az, hogy nem fogom elrontani ezt az egészet, tehát nem arra fogom feleségemet, vagy leendő feleségemet majd biztatni, hogy nyírja ki az ex-partnerét, hanem kifejezetten arra törekedtem, hogy jó viszonyban maradjon vele, azért, mert nem csak az emberi minimumok mondják ezt, hanem volt egy közös gyermeke azzal az emberrel. És ott neki is van édesanyja, édesapja, mármint hogy az exének, hogy itt egy családról volt szó, amit nem belerondítani szerettem volna, hanem nemes egyszerűséggel kapcsolódni ehhez az egész történethez.
1: Egy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha te lettél volna ott a mediátor, vagy ezt rosszul érzékelem?
2: Voltak helyzetek, amikor már lehettem, de ez nem ilyen egyszerű, hogyha te vagy az, aki az új partner. Tehát, hogy én ott, amikor, hogyha úgy léptem volna ebbe be, mint egy közös ismerősük, és bízik benne mindenki, a mediáció az egy bizalmi alapú dolog. Bennem ott nyilván senki nem bízott, amiért bízott volna. Tehát én voltam az idegen, aki ebbe az egészbe belelépett, sőt, kifejezetten bizalmatlan ilyenkor az ember a másikkal, tehát nem lehet mediálni. Volt olyan ismerősem már, akivel korábban találkoztam, aki elmesélte, amikor már lehettem, de ez nem ilyen egyszerű, hogyha te vagy az, aki az új partner. Tehát, hogy én ott, amikor, hogyha úgy léptem volna ebbe be, mint egy közös ismerősük, és bízik benne mindenki, a mediáció az egy bizalmi alapú dolog. Bennem ott nyilván senki nem bízott, amiért bízott volna. Tehát én voltam az idegen, aki ebbe az egészbe belelépett, sőt, kifejezetten bizalmatlan ilyenkor az ember a másikkal, tehát nem lehet mediálni. Volt olyan ismerősem már, akivel korábban találkoztam, aki elmesélte nekem,

0: konfliktusban volt a feleségével, de hogy nekik egy közös barátjuk volt, szakember, és akkor leültek, és hogy ki tudtak jönni a válságból, és utána vállaltak gyereket, stb. Tehát, hogy van ilyen, hogy az ember a baráti társaságban mediáltat, de az egy bizalmi dolog, és kell hozzá egy szaki, akiben mind a ketten ugyanannyira, legalább ugyanannyira megbíznak.
1: Kiderült, hogy te mennyire szakember is voltál ebben, vagy legalábbis fejben mindenképpen azt kell, hogy mondjam, nem tudok elkülöníteni, nem tudom elkülöníteni ezt a gondolatot attól, hogy közben pedig azért neked érzelmeid voltak a feleséged felé, miközben ott volt egyébként egy férfi, aki önmaga is nyilvánvalóan dilemmázott, hogy akkor ebből a helyzetben most mik a helyes lépések. Arra lennék kíváncsi, hogy neked milyen volt az érzésed a volt férjel kapcsolatban?
0: Nekem az érzésem az volt, hogy együtt kell élnünk nekünk. Tehát, hogy ő egy olyan szegmense lesz ennek a családnak, amelyik a családom része. Tehát, hogy ez nem volt kérdéses.
1: Uh-huh. Bocsánat, az első találkozáskor ez már a te fejedben ez megszületett?
0: Tehát hogyne. Tehát én ebbe így léptem bele. Tehát ez nekem tök tudatos volt, hogy ez az egész, ez így fog működni. Nem tudtam, tehát akkor még nem lehet tudni, amikor ez a dolog elindul,
1: hogy a fogadó fél ez milyen?
0: Így van. Ezt ő meg fogja tudni érteni, és hogy ez a dolog működni fog-e. Én mindent megtettem azért, hogy ez működjön, de arra nyilván semmi garancia nincsen, hogy nyilván kell egyfajta fogadókészség, egyfajta ismeret halmazott is, hogy ezt átlássa, hogy ez az észszerű, ez az emberséges, ez a tisztességes, és nem az, hogyha a másikat bántjuk, vagy megpróbáljuk, mit tudom én, átverni, vagy ilyenek. Tehát, hogy ehhez is ez hosszú hónapok, éveknek a folyamata, amikor megismernek téged, és akkor rájönnek arra, hogy mit akarsz, és rájönnek arra, hogy ez egy egészen jó módszer arra, hogy megőrizzük a bizalmat a másikkal kapcsolatban, hogy megőrizzük a gyermekben a bizalmat, úgyhogy. És ilyenkor van az, hogyha ez a dolog elkezd működni. Ugye ez is a svéd szociálpolitikának köszönhető, hogy arra törekednek a felek, hogy a gyermek az pont ugyanolyan jogon van az egyik félnél, mint a másiknál. Hogy ez nem kérdés, hogy ha ki akarjuk maxolni a gyermeknél azt a fajta érzést, hogy megkapja az édesapját és az édesanyját, akkor erre törekedni kell, és ez nem jelent mást, mint hogy 50-50%-ban van jelen. Plusz én az elejétől fogva nem úgy mutatkoztam be ennek a gyermeknek, hogy ahó, én vagyok az új apu, nem ez volt, hanem az volt, hogy van az apa, ugye, meg van az anya. Én meg vagyok az Imi, aki most egy új partner, aki egyfajta grátis, ezt is a svéd intézmény rendszer adja meg, mert ott ugye úgy van, hogy a mostoha apa kifejezést azt szépen lassan felváltotta egy másik, ez pedig a bónuszapa kifejezés, tehát egyfajta ilyen grátis, aki egy újabb erőforrás a gyereknek, tehát akit úgy fogad el, hogyha nyilván olyan az illető, hogy az neki egy plusz, tehát nem csak apa meg anya van, hanem még van más is, aki az ő érdekeit képviseli, akitől szeretetet kap, aki plusz ember, és ez tök jól működött. Ennek például az egyik ilyen vicces kis szösszenete az volt, hogy nőtek fel, te megszületett a saját közös gyermekünk is, és ők sem féltestvérként nőttek fel, hanem testvérként. Mind a ketten már 10 év alatt voltak, de még azért kicsik. Akkor volt egyszer, mikor mentünk az én szüleimhez, hogy elkezdtek gondolkodni a gyerekek hátul a kocsiban, hogy a legtöbb gyereknek, hogy van az, hogy két nagyszülő páros van nálunk, meg 3 van. És ezt teljesen őszintén kérdezték meg, hogy ez tök jó, de hogy mi ez a plusz, mi ez a bónusz. Ugye, hogy ők 3 helyről kapnak, karácsonykor, húsvétkor.
1: Na jó, Imre, de túl szép, igen, amit most te elmondasz.
0: Beszélhetünk
1: menjünk
0: a konfliktusokról.
1: Igen, menjünk bele egy kicsit, nem is a konfliktusok, azt egy kicsit még hagynám.
0: Ez is valóban túlzás, mert konfliktusok nem voltak, hanem voltak olyan szituációk, amelyeket nyilván kezelni kellett, igen.
1: Menjünk bele például egy egyszerű hétköznapi helyzetbe. Mivel, hogy nekem is vannak gyermekeim, és ugye a férjemmel együtt nevel.

0: Figyeljük őket egy háztartásban, de hát azért nem mindig értünk mi mindenben egyet. Mondjuk mit bizonyos korszakok vagy korszakváltások a gyerekeknél komoly fejtöréseket okoznak. Azok egy példát, mondjuk iskolaválasztás. Ebben az esetben te véleményedet mondjuk kikérték-e a biológiai szülők? Tehát milyen értelemben vagy te bónusz apa? Milyen értelemben technikailag ugyanúgy te is hoztál nyilván szabályokat, le kellett fektetni a mindennapi együttélés szabályait. Lehet, hogy a gyerek, én csak kérdezem, hogy először feszengett ebben a szituációban, és azt mondta, hogy nem fogadok szót az iminek. Nem akarom. Amit ő mond, az engem nem érdekel. Ignorálom. Egyszerűen nem veszek róla tudomást. Vagy ebben is nagyon szerencsés voltál, és egyszerűen ez így simán ment, és magától értetődő volt, hogy mindenki tudta, hogy melyik kérdésben kell állást foglalnia, melyik gyerek életében, vagy ez hogy vannak, vagy hogy volt ez?
1: Szerencsés vagyok, igen, mert egy nagyon befogadó családra leltem az édesapa oldaláról is, és a gyermekeim is nagyon jó fejek voltak, tehát egyáltalán nem volt ilyen lázadó típusú személyiségek, de nyilván a szónak abban az értelmében, hogy nagyon jól sikerült felvennünk egymással a kapcsolatot minden szempontból. Ez tényleg úgy néz ki, hogy én voltam a plusz erőforrás. Tehát, hogyha a nagyfiúról volt szó és az ő iskola választásáról, akkor természetesen első körben azok beszéltek erről, akik vérszerint kapcsolódtak ehhez. Az én véleményem az egy rásegítő vélemény volt ebben a kérdéskörben, pont ennyi az egész. Tehát, hogyha olyan szitu van, ők nagyon fontosnak tartották nem csak az iskoláztatását, hanem más ügyeket is, és ez nagyon helyes, tehát így van, és nem is akartam az apa szerepet elvenni senkitől. Tehát, hogyha valaki az édesapja valaki, akkor nyilván szeret azzal foglalkozni, azzal a gyerekkel, és a nagyon sok szempontból hasonlóak is, és ez tök jó, tehát, hogy ez egészen más, hogy öleli meg egy édesapa a gyermekét, mint egy bónuszfater, más a kötődés, és ez így van helyén, így van rendjén. Úgyhogy így mentünk tovább, tehát ennyire egyszerű.
0: Szakmádból kifolyólag te találkozol krízisben lévő, abban az értelemben krízisben lévő családokkal, akiknek ez mondjuk probléma, egy válás, vagy egy mozaik család összeállítása? Szoktál találkozol?
1: Én most egy nagyon alacsony küszöbű ilyen segítséget nyújtok, mert hogy nem dolgozom aktív szociális munkásként, hanem egy közösségi teret próbálok vezetgetni, de természetesen teri vagyunk ilyenekkel. Tehát nem csak itt a közösségi térben vannak ilyenek, hanem természetesen családon belül, szomszédságon belül, és most barátaimon belül, mindenütt vannak ilyen szituációk. Az a biztos, hogy vannak, akik ezt teljesen természetes módon, abból a személyiségből adódóan tudják menedzselni ezeket a helyzeteket, amilyenek. Tehát vannak olyan személyiségű emberek, hogy ez tűnik a legészszerűbbnek, de hogyha nyilván van ez a jó gyakorlatok történet, azoknak is tud adni rengeteget, hogyha tudják, látják, hogy ez mondjuk máshogy van. Illetőleg vannak azok az embertársaink, akiknek erre semmilyen fogékonysága nincsen, azoknál meg ez az az egyetlen mód, hogyha ezt valahogyan a társadalom valamilyen módon tudja neki közvetíteni, hogy gyerekek, tehát hogy lehet ezt máshogy, tényleg lehet máshogyan is csinálni. Úgyhogy ez a válasz erre.
0: Korábban a mozaik család kifejezés nem annyira volt ismert, most már egyre inkább vannak közszereplők is, akik vállalják és mondják, hogy mozaik családban élnek. És ide most behoznék egy saját, nem annyira jó élményt, de kikérném a tanácsodat, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményed. A saját családomon belül történik most éppen aktívan egy szétválási folyamat, és bár nagyon értelmesnek gondolom mind a két felet, és a maguk módján azért a sérelmek ellenére igyekeznek valahogy jól működni, de én mégis azt látom, hogy a közös gyermeküknek ez nem teljesen kerek az, ami történik vele. Az egyik fél azt mondja, hogy szükség lenne gyerekpszichológusra, a másik fél meg azt mondja, hogy nem. Mi erről a véleményed? mikor kell behozni egy gyerekpszichológus, illetve hogy lehet annak a félnek elmondani, aki teljesen elzárkozik tőle, hogy ennek mik az előnyei, és miért érdemes?
1: Akkor értemném, hogyha látnám ezt az ügyet konkrétan. Annyit lehet csak általánosságban mondani, hogy nyilván sosem árt meg, hogyha egy szakember belép, de én inkább azt gondolom, hogy vegyenek igénybe egy mediátort, egy olyan mediátort, akivel majd ki fog derülni, hogy szükség van-e arra, hogy a gyerekkel bármi történjen, vagy ne történjen, mert hogy ott sokkal tisztább kommunikációra lesz majd lehetőségük. Hogyha ez így nem megy, vagy nehezebben megy, akkor én azt gondolom, hogy érdemes lenne mediációban részt venni, és ott nagyon sok minden kiderülne arról is, hogy a adott esetben kibukna az is, hogy a gyermekkel kapcsolatban például, aki azt gondolja, hogy szükség van rá, hogy az miért gondolja azt, és hogy nagyon elasztikusan csak ezt tudom mondani erre.
0: Aki keresi ilyet, hol talál ilyen mediátort?
1: Én azt gondolom, hogy a családsegítőt mindenképpen keresse meg, tehát ez minden kerületben van, ezt az önkormányzat tartja fent, ez egy kötelező jogszabály által meghatározott intézmény, és ott dolgoznak szociális munkások, pszichológusok, gyermekpszichológusok, és ők irányt tudnak mutatni ebben az ügyben. Ez az egyik út, a másik út pedig az, hogy az ember rákeres az interneten, nyilván rengeteg cég foglalkozik azzal, hogy különböző lelki segítséget nyújt, és ott vannak olyanok, akik pénzért másnap már tudnak házhoz menni, vagy fogadni egy irodában a feleket. Tehát ez a két útja van.
0: Most jönnek az ünnepek, a családod, az igen, kiterjedt lett így, nem is tudom, tudod, hogy hány fővel rendelkeztek? Jó sokkal.
1: Nem olyan nagyon sokkal sajnos, mert voltak halálozások, de hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ez a része, ez külön jó, mert a kulcsa az egésznek, hogy az ünnepeknek egy részében tök érdekes úgy találkoznom rokonokkal, hogy azok a gyermekemen keresztül a rokonaim. Tehát, hogy minden egyes nagyobb ünnepen találkozunk, és ugye mi nagyon jóba vagyunk az édesapával is, és akkor igénylik is, hogy ott legyünk, vagy ők jönnek hozzánk, és akkor szoktunk olyan vasárnap délutánokat is csinálni, nem csak ünnepeket, hogy akkor ki mit csinál. Most például kimegyünk közösen húsvét hétfőn piknikezni. Úgyhogy ez lesz a közös program, kutyával, gyerekekkel, ott van már másik gyermek is az új feleség kapcsán, és ő is ugyanúgy egy-két év alatt látta át ezt az egész dolgot, és ő is tök helyes partner ebben, és akkor ő is jön, és mindenki ott van. Nagyon szépen tud működni. Ebben is ugye a jó gyakorlat az a skandináv modell, ahol ennek az egyik ilyen legerősebb vonatkozása az a havi, két havi közös vacsorák, hogy az új partnerekkel együtt közös, tehát hogy lássák a gyerekek, hogy itt nem veszett el senki, vagy az, hogy például, hogy nem költözöm messzire. Tehát az megint egy őrület, amikor azt gondolja valaki, hogy akkor ő ilyen-olyan sértettségénél fogva másik településre költözik. És akkor elviszi a gyereket. Tehát ez egy teljes őrülete ennek az egész történetnek. Nem csak azért problematikus, mert hogy az egyik szülő az teljesen lenullázódik így, hanem azért is, mert hogy a gyermek barátai, fizikális környezete egyik pillanatra a másikra megszűnik. Ez egy ilyen gyilkos dolog, de Magyarországon én több ilyet tudok, ismerek, hogy a teljes csődje ennek az egész történetnek. Tehát a másiknak a szisztematikus kinyírása, ledarálása, anyagilag, érzelmileg, aminek hát nyilván a vesztesei ugyanúgy a gyerekek, a közös gyerekek, és nem csak a másik fél.
0: Szeretnék egy kicsit provokatív lenni, lehet? Elképzelem most azt a szituációt, hogy benn vagy ebben az idillikus helyzetben, a feleséged és a volt párja, ők egy picit feszültebb helyzetben vannak, a kettőjük között éppen ez, de hogy elindul ez a folyamat ezzel a jó gyakorlattal, ezek a havi, két havi összejövetelekkel, és akkor azt látod, hogy a felesége milyen felszabadultan tud már itt ennél az asztalnál enni, a volt férje is mennyire jól érzi magát, és akkor egyszer csak ők, mint a közös múlttal rendelkező két fél megint egy kicsit érzelmileg közelebb kerülnek. Lehet, hogy előfordul, lehet, hogy nem. Most nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ez nem egy veszélyes játék, hogy közben te ott vagy, de hogy nekik volt egy van egy közös gyerekük, egy közös múltjuk, és egyszer csak így összeér megint megért a szálak. Mondd, hogyha ez egy buta felvetés, de hogy nekem azért vannak ilyen képzelgéseim. Mindjárt elmondod, hogy nem, mert
1: nyilván,
0: hogy nektek
1: nyilván lehet ilyen. Az én esetemben nem volt.
0: De hát én gondoltam, hogy...
1: Volt egy lezárt múlt. Uh-huh. Abban az esetben, hogyha ez a dolog jól működik, mindenki részéről jól működik, akkor erre nagyon kicsi az esély. Hogyha nem jól működik, akkor lehet, hogy nagyobb az esély, de nálunk működik. Tehát, hogy vannak partnerek, vannak működő házasságok, van jövőkép. Tényleg én a házasságomra arra készültem. És az, a készülődésnek az volt a lényege, hogy én a 30-as éveim közepéig én azért így kiéltem magam. És amikor a házasságba léptem, akkor igyekeztem olyan partnert találni, akinek ugyancsak megvolt a múlt. Mert volt a férje, voltak pasiai, van gyereke, tehát hogy nem feltétlenül habarodik bele a következő valakibe, és akitől meg mondjuk elköltözött, vagy elvált, attól meg azért tette azt meg, mert hogy elérkezett az a pont, hogy érezte, hogy itt vége van. Tehát, hogy nyilván nem az első ilyen dolog volt a maguk részéről, tehát hogy amikor ez a döntés ez meghozatott ott, akkor annak ott súlya volt, tehát ott több konfliktus kezelés után sem ment tovább a bicikli, tehát hogy érezhető volt, hogy ebből semmi nem lesz a jövőben, és mindenki jobban jár, ha most akkor így szét. És akkor ennyi, tehát ilyen egyszerű, hogy ha ez a dolog mondom föl van építve, akkor ez működik, ha meg nincs fölépítve, akkor meg nem fog működni, és hogyha nem stabil, mint ahogy semmi sem, hogy a stabil, összeomlik. Nálunk ezért egész stabilnak tűnik eddig. Hát ki tudja, mit hoz a jövő, nem hiszem, mert nagy változások lennének, de hogy ez eddig törekedtünk arra, hogy működjön, és akkor működött, és ráadásul a házasság alapja az a bizalom. Tehát ha valaki féltékenység által gyötörve tekint eleve a hétköznapokon is furcsán sandán a partnerére, akkor az elég kellemetlen. Tehát hogy nálunk nem volt egyáltalán egy konzervatív családmodell abból a szempontból, hogy én a mai napig heti többször akár lelépek otthonról, és a lógok itt-ott, amott a barátaimmal, ezzel-azzal, néha hölgyekkel is. De hogy ez nem azt jelenti, hogy engem valaha bárki bárhol látott volna olyan helyzetben, hogy valami furcsa lehetett volna, mint hogy a feleségem is többször, kevesebbszer, mint én, de többször megy el ide-oda barátnőkkel, ezzel-azzal, tehát hogy és nem az, nem sosem gondoltam azt, hogy engem valahol hülye helyzetben hoz, vagy egyáltalán, tehát, hogy ez egy tök normális dolog, és nyilván sokszor megyünk együtt is, úgyhogy ez nem egyáltalán nem para, szerintem, hogy ha működik a házasság intézménye.
0: Mondtál egy mondatot, hogy vannak helyzetek, amikor lehet, hogy az a megoldás, hogy elváljanak. Erről csak egy gondolatot szeretnék itt megállni, hogy én abszolút egyet tudok érteni, és én szerintem Magyarországon sok minden változott már az elmúlt, mit tudom én, 20-30-40 éve, ugye a mi nagymamáink, szüleink még nem feltétlenül választották ezt a döntést, hogy jobb lenne, ha elválnának, vagy különválnának. Ugye a riport elején említettél egy mondatot, hogy a csendes beletörődés, vagy gyötrődés az, ami inkább jellemző, de hogy ez egy létező dolog, és hogy tulajdonképpen bátran lehet ezt választani, ettől még nem rosszabb az az ember, ha ki tudja mondani, hogy akkor köszönöm, itt idáig tartott. Mit gondolsz erről?
1: Így van, tehát hogy általában a partnereknek az elválását azt korábban is és most is a kulturális sajátságok és a jogszabályok szokták meghatározni. Tehát mondjuk a két világháború között Magyarországon nem azért volt kevesebb válás vidéken, mert az emberek nem akartak elválni, hanem mert nem tudtak. Kötötte őket a kulturális sajátság, tehát mondjuk, hogy az nem volt szokás, és egy szokásnak a megtörése az mindig konfliktusokkal járva a közösség részéről. Kötötte az embereket nagyban a gazdasági viszonyrendszer, tehát hogy hova menjek, nincs pénzem, nincs lehetőségem arra, hogy elköltözzek. Az is egy nagyon fontos volt, kötött őket a vallás, tehát például a katolikus egyház az kifejezetten szigorú ebben a szempontból, és hát igen, tehát kötötte őket a polgári jog is, mert hogy a vállásnak az intézménye az azért időszakonként, korszakonként azért más volt. Én most is más, mint mondjuk, mit tudom én, 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezek határozták meg, és nyilván két ember között, hogyha teljesen kibékíthetetlen ellentétek vannak, ilyen-olyan, amolyan ok miatt, akkor sokkal jobb, hogyha ha nem folytatják együtt, sokkal jobban meg lehet őrizni a mentális egészségét, vagy mind a két félnek, vagy legalább az egyiknek, plusz a gyerekeknek, vagy a gyereknek.
0: Képzeld el, sok-sok évvel ezelőtt én voltam egyszer egy kerti partin, egy volt kolléganőm hívott meg, és mesélte el, akkor még nem mesélte el, hogy mi a helyzet, csak jöttek a vendégek, és szemmel láthatóan mindenki családtag volt, és egy idő után elveszítettem a fonalat, egyszerűen nem értettem, hogy ki kicsoda, hogy és mint. Hát szerintem ez már van vagy 20 éves történet legalább. Az történt, hogy egy nagyon-nagyon hosszú kerti faasztalt képzelj el, megtelt az összes, elkelt az összes szék, és egy ponton túl egyszerűen nem bírtam tovább. Odafordultam így a kolléganőm édesanyjához, igen, nyitott személyiség, és mondtam neki, hogy ne haragudj, légy szíves, mondd el, itt most ki kivel játszik, jó, mert már semmit nem értek. És aztán kiderült, hogy az én kolléganőmnek az édesanyja elvált az biológiai apukától, amikor ő 2 éves volt, mármint a kislány, és aztán kiderült, hogy ennek a biológiai édesapának 3 különböző hölgytől van, más-más időben születtek gyerekek, ugyanis itt volt nekem, itt bukott ki a történet, ugyanis a lányok nagyon hasonlítottak egymásra, és mi, ahogy nekem senki nem mondta meg, hogy ő a nővérem, vagy ő a húgom, vagy akárki, itt fogtam gyanút, hogy itt valami helyzet van, és hát nyilvánvalóan nem kell a továbbiakat elmondanom, hogy itt azért rengeteg konfliktus, kiabálás, asztalborogatás is volt, viszont ami feltűnt, hogy ezek az emberek vidáman ülnek itt az asztal körül, és kérdeztem a kolléganőmet, hogy hány év után tudtak így leülni. Ő is 20-valahány éves volt akkor, és azt mondta, hogy ő úgy emlékszik, hogy az érettségiénél. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ő 2 éves volt, mikor elváltak a szülei, tehát kellett egy 16 év, mire ez az egész valahogy összerakódott. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondod, azért ez nem az időnek köszönhető, nyilván annak is, de hogy az emberek, ahogyan hozzáálltak a dolgokhoz. Ebben van a kulcs. Jól értem?
1: Teljesen, teljesen.
0: Nagyon jó. Még egy modellt azért ide behoznék, nem csak a svédet, hanem akár az izlandit, de hát Skandinávia, hát tudjuk, ők egy kicsit mások, mindig kicsit előrébb járnak, talán így, hogyha csak az Európát nézzük. Ott például nem dívik annyira a házasság intézménye, szabadabban élnek a fiatalok, ez köztudott, és ez leginkább azért van, mert egy kicsi sziget, és nagyon-nagyon... Még a hidegháború előtti időszakban ez egy belterjesebb sziget volt, és aztán utána fellendült a turizmus, és nagyon-nagyon sokan meglátogatják a mai napig ezt a szigetet, most már talán kicsit túlságosan is sokan. Ott abszolút szinte már ilyen természetes a mozaik család, hogy ki, kivel, hogy ennek ez a gyereke, az a, mindenki mindenkinek a gyerekét neveli, így, úgy, amúgy. Úgyhogy amikor én kint jártam, akkor ott is okozott néha fejtörést, hogy akkor most ki, kivel játszik. És egyszer azt mondta nekem egy helyi ember, hogy nekem ezzel nem kell foglalkoznom, mert ők sem foglalkoznak vele. Itt egy a cél, hogy boldogok legyenek. Hát azt gondolom, hogy ez a lényeg ebben a dologban.
1: Pontosan így van. Tehát ahogy mondtam is, itt többször kifejeztem, hogy mindenképpen gyermekközpontúnak kell lenni egy családnak és egy válásnak is. A jövőcentrikusság is mindenképpen ez a gyermekcentrikusság, mert hogy ez ki fogja jelölni azokat az utakat, amelyeken a legjobban meg lehet közelíteni, hogy mindenki boldog legyen.
0: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk erről.
1: Én is, tök jó volt.
0: Viszont hallásra, sziasztok!
1: Sziasztok!

ott kezdtem mesélte, ahol majd te végzed. A kapuba tettek, a táblán intézett. Két hetese voltam, anyám már ott hagyott. De lelenc volt ő is. Nem érzek haragot. 14 éves volt, az éjség lökte hanyatt. Azóta elfogad, szelídek és vadak. Hálózsákban egyel, villában hárommal. Jobb, mint az őrszobán várni a lányokkal. Lassított a vonat. A kalauz beszólt. Na lányok, leszállás! Ez már itten a szód!

Köszönjük szépen! Kopaszkodjon!

Hallgass a szívedre, keressen a tem minket. Zug Rádió, Zugló hangja. Hallgass a szívedre, keressen a tem minket. Zug Rádió, Zugló hangja.

0: Üdvözlöm Önöket! Valamikor az 1960-as évek közepén nagymamám hazautazott Budapestről Kisvárdára, hogy bejelentse földműves szüleinek, elválik. Életveszélyes lett volna abban a kapcsolatban maradnia, jól döntött, bár azt megmagyarázni sem kell, hogy mennyire nehéz volt új életet, egzisztenciát teremtenie két kisgyerekkel az oldalán. A családomban senki más nem vált el. Megromlott házasságokat láttam ugyan, de azon családtagjaim inkább a csendes beletörődést választották. 2006-ban Izlandon láttam először boldog, szétvált, majd más formában újra összeszerveződő családokat. Akkor még a szót, hogy mozaik család, nem ismertem. Napjainkban egyre több közszereplő beszél, hogy úgynevezett mozaik családokban élnek. De hogy mi ez, hogyan lehet ezt jól csinálni, arról Szabó Gere Imrével beszélgettem.
1: Imre, én már ismerlek egy, hát nem olyan régóta, egy-két éve. Egy-két éve ismerjük egymást körül.
2: Szerintem több, de mondjuk ötnél biztos nem.
1: És mindig gondolkodtam rajta, hogy a férfiak vajon gondolkodtak-e korábban, fiatalkorukban afelől, vagy képzelődtek, vagy elképzelték, hogy ha lesz családjuk, akkor az milyen lesz. Neked volt ilyen képzelgésed még fiatalabb korodban?
2: Én szerintem kétfajta embertípus létezik, és ez nemtől független. Azok vannak, akiknek semmilyen képük nincs erről, és ők mondjuk nem is feltétlenül szeretnének gyereket, meg vannak azok, akik mindenképpen családban gondolkodnak. Én az utóbbihoz tartozom, kármilyen is jellemző volt, hogy nem voltam nagyon korai család alapító, de én mindig azt gondoltam, hogy nekem lesz gyerekem, vagy gyerekeim, meg lesz feleségem, és nagyjából a 20-as éveimtől kezdve elég tudatosan törekedtem arra, hogy ez megvalósuljon, és arra is törekedtem, hogy ez ne legyen korán. Mert tudtam azt, hogy tök alkalmatlan vagyok arra, hogy mondjuk felelősen gyereket neveljek. Akkor erősítettem rá pánikszerűen, amikor már megért a személyiségem erre a feladatra.
1: Na, hát ez nagyon jól döntöttél. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, vagy találkoztam korábban, akiknek úgy lett családjuk, hogy jaj, hát itt egy baba, most mit kezdjünk vele? Na, nem is ebbe az irányba szeretnék menni, hanem azt szeretném megkérdezni, hogy jó viszonyban vagy a szüleiddel?
2: Igen, tehát hogy a gyermekkorom az ideálisnak mondható, azt gondolom minden szempontból. A szüleim jelentősen idősebbek voltak, mint én, tehát ez nem volt a 70-es években, amikor én gyerek voltam, divat, hogy valaki 30 fölött szül, vagy 40 fölött lesz apa, és nálunk ez volt a helyzet, úgyhogy én majdnem, hogy ilyen nagyszülők neveltek alapú, teljesen elkényeztetett, ideális gyerekkorban volt részem, a szüleim nem váltak, a szüleim azok rám koncentráltak, úgyhogy a teljes mértékben volt apa és anyakép is.
1: De jó. Akkor tulajdonképpen már el is árultad, hogy neked a válás intézménye az soha nem került így elő.
2: Nem, a családban nem volt jellemző. Az unokatestvéreimnél már igen, de addigra már ugye én is nagy gyerek lettem, mire az unokatestvéreim váltak, tehát hogy az én gyermekkoromban, aki megházasodott, meg hát falun nőttem föl, Délbékésben, az Alföld pereme, tehát hogy ott a válás az nem annyira divatos. A családom elő szenvedés az divatos, de a válás az nem.
1: Na jó, hát akkor ezen a vonalon haladva egyszer csak megérik benned a dolog, és akkor mikor nősülsz? Hány éves korodban?
2: 34.
1: És utána jön a gyerek?
2: Azonnal.
1: Mi történik utána? Jól beilleszkedsz ebbe az apa szerepbe?
2: Igen.
1: Jól érzed magad
2: benne?
1: Igen,
2: nincs az apa szereppel semmi gond. Ami az egyik olyan, ami nem szokványos bizonyos értelemben, az, hogy a feleségemnek már van egy gyermeke. Úgy érkezik a családba, hogy van egy gyermeke, és nyilván úgy kell az egész felelősségi rendszert felépíteni, meg az egész jövőképet felépíteni, hogy ott van egy olyan gyermek, akinek nem én vagyok a biológiai édesapja.
1: Nem titkolt szándékunk ezzel a beszélgetéssel az, hogy megmutassuk, hogyan kell ezt jól csinálni, mert hogy nálatok ideálisan jól működik. Hát használjuk ezt a divatos szót, mint mozaik család. Mesélj erről egy picit. Mi történik akkor? Vezess minket kicsit abba az időbe vissza, amikor találkozol a feleségeddel, és ő mondja, hogy hát szia Imre, de hogy nekem van már egy gyermekem. Hány éves ekkor az a gyermek?
2: 3.
1: Tehát az egy elég érzékeny időszak, ráadásul. Mesélj erről, hogy amikor először találkoztál vele, akkor milyen volt ez a találkozó, vagy hogy volt ez az első találkozás?
2: Mikor megismerkedtünk a feleségemmel, akkor már segítő területeken dolgoztam. Tehát, hogy volt egyfajta képem arról, hogy a társadalom nagyjából hogyan épül fel, milyen játékszabályok szerint működik, hiszen szociológiát, szociálpolitikát, szociális munkát tanultam, hallgattam, és tulajdonképpen egész életemben, vagy az életem meghatározó részében ezeken a területeken is dolgoztam. És nekem, amikor megismerkedtünk, akkor egyértelmű volt, hogy milyen irányba szeretném elvinni ezt a mozaik családot, és ennek a legjobb példáit azt a skandináv országokban lehet keresni, mert hogy amikor családszociológiát hallgattam, akkor nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam azokat a bevált praktikákat, amelyeket a svéd szociálpolitika például ad a családoknak. Tehát a svéd szociálpolitika rendkívül családközpontú és rendkívül úttörő ebből a szempontból, mert a családközpontúságot azt nem úgy fogják föl, mint mondjuk Magyarországon, hogy az intézményeket leépítik, és próbálnak ilyen-olyan nyílt piaci vagy banki műveletekkel pénzekhez juttatni, meg kocsihoz, lakáshoz juttatni családokat, hanem épp ellenkezőleg a szakemberekre építenek, és azokra bevált módszerekre, amelyeket a szociális munka módszertanából vagy a pszichológiából tudunk leginkább levezetni. Az a lényeg például, hogy nagyon fontos az, hogy amikor van egy válás, akkor nyilván az elképesztően komoly konfliktusokkal, lelki teherrel jár. Hogyha van egy válás, akkor nagyon fontos például, hogy a váló felek azok ne jussanak el például a gyűlölet fázisáig, hanem még abban a fázisban, amikor csak kiderül az, csak idézőjelben nyilván, hogy ők már nem fognak tudni együtt élni. Ebben a fázisban kellene megbeszélni azt, hogy hogyan tovább. Hogyan a legészszerűbb tovább, és ahhoz például, hogy jó gyakorlat összejöjjön, hogy ne a gyűlölet fázisa legyen, hanem az a fázis jöjjön, hogy még tudunk beszélni, ahhoz a svéd rendszer, az önkormányzati rendszer, tehát minden önkormányzat kötelező feladata, hogy ingyen mediációt biztosítson pároknak. Tehát, hogyha eljutnak odáig, ezt tudják jó részt a svéd párok, hogyha ha baj van, akkor segítségért fordulhatnak ilyen ügyekben is az önkormányzathoz. Kérhetnek segítséget, ami nagyon fontos, mert hogy egy tiszta fejű mediátor az nagyon sok esetben tud helyre tenni dolgokat. Nem tesz igazságot, csak egy kommunikációs csatornát jelent, ahol lehet beszélni érdemben egymással, és nem szitkozódva, vagy a másik fejéhez vágva dolgokat, hanem arra koncentrálva, majdnem minden hely bizonyos szempontból hasonló. Egy a lényeg, hogy megmaradjon mondjuk a felek mentális egészsége, leginkább a gyermekekre koncentrálva. Tehát ez a lényeg, hogy úgy jöjjünk ki ebből a válás sztoriból, hogy megmaradjon ez a mentális egészség. Az én esetemben ezen a válás dolgon már túl voltunk. A feleségem nem volt házas, együtt éltek, de már szétköltöztek. Viszont még benne voltak abban a flow-ban, amelyben még azért a hajóról még nem szálltak le teljes egészében bizonyos értelme, főleg úgy, hogy ott volt a gyerek. És én ebben a stádiumban léptem be, és feltett szándékom volt az, hogy nem fogom elrontani ezt az egészet, tehát nem arra fogom feleségemet, vagy leendő feleségemet majd biztatni, hogy nyírja ki az ex-partnerét, hanem kifejezetten arra törekedtem, hogy jó viszonyban maradjon vele, azért, mert nem csak az emberi minimumok mondják ezt, hanem volt egy közös gyermeke azzal az emberrel. És ott neki is van édesanyja, édesapja, mármint hogy az exének, hogy itt egy családról volt szó, amit nem belerondítani szerettem volna, hanem nemes egyszerűséggel kapcsolódni ehhez az egész történethez.
1: Egy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha te lettél volna ott a mediátor, vagy ezt rosszul érzékelem?
2: Voltak helyzetek, amikor már lehettem, de ez nem ilyen egyszerű, hogyha te vagy az, aki az új partner. Tehát, hogy én ott, amikor, hogyha úgy léptem volna ebbe be, mint egy közös ismerősük, és bízik benne mindenki, a mediáció az egy bizalmi alapú dolog. Bennem ott nyilván senki nem bízott, ami bízott volna. Tehát én voltam az idegen, aki ebbe az egészbe belelépett, sőt, kifejezetten bizalmatlan ilyenkor az ember a másikkal, tehát nem lehet mediálni. Volt olyan ismerősem már, akivel korábban találkoztam, aki elmesélte nekem, hogy nagyon nagy konfliktusban volt a feleségével, de hogy nekik egy közös barátjuk volt, szakember, és akkor leültek, és hogy ki tudtak jönni a válságból, és utána vállaltak gyereket, stb. Tehát, hogy van ilyen, hogy az ember a baráti társaságban mediáltat, de az egy bizalmi dolog, és kell hozzá egy szaki, akiben mind a ketten ugyanannyira, legalább ugyanannyira megbíznak.
1: Kiderült, hogy te mennyire szakember is voltál ebben, vagy legalábbis fejben mindenképpen azt kell, hogy mondjam, nem tudok elkülöníteni, vagy nem tudom elkülöníteni ezt a gondolatot attól, hogy közben pedig azért neked érzelmeid voltak a feleséged felé, miközben ott volt egyébként egy férfi, aki önmaga is nyilvánvalóan dilemmázott, hogy akkor ebből a helyzetben most mik a helyes lépések. Arra lennék kíváncsi, hogy neked milyen volt az érzésed a volt férjel kapcsolatban.
2: Nekem az érzésem az volt, hogy együtt kell élnünk nekünk. Tehát, hogy ő egy olyan szegmense lesz ennek a családnak, amelyik a családom része. Tehát, hogy ez nem volt kérdéses.
1: Uh-huh. Bocsánat, az első találkozáskor ez már a te fejedben ez megszületett?
2: Hogyne. Tehát én ebben így léptem bele. Tehát ez nekem tök tudatos volt, hogy ez az egész, ez így fog működni. Nem tudtam, tehát akkor még nem lehet tudni, amikor ez a dolog elindul.
1: Ugye fogadó fél, ez milyen?
2: Így van. Ezt ő meg fogja tudni érteni, és hogy ez a dolog működni fog-e. Én mindent megtettem azért, hogy ez működjön, de arra nyilván semmi garancia nincsen, hogy nyilván kell egyfajta fogadókészség, egyfajta ismeret halmazott is, hogy ezt átlássa, hogy ez az észszerű, ez az emberséges, ez a tisztességes, és nem az, hogyha a másikat bántjuk, vagy megpróbáljuk, mit tudom én, átverni, vagy ilyenek. Tehát, hogy ehhez is ez hosszú hónapok, éveknek a folyamata, amikor megismernek téged, és akkor rájönnek arra, hogy mit akarsz, és rájönnek arra, hogy ez egy egészen jó módszer arra, hogy megőrizzük a bizalmat a másikkal kapcsolatban, hogy megőrizzük. Ez az észszerű, ez az emberséges, ez a tisztességes, és nem az, hogyha a másikat bántjuk, vagy megpróbáljuk, mit tudom én, átverni, vagy ilyenek. Tehát, hogy ehhez is ez hosszú hónapok, éveknek a folyamata, amikor megismernek téged, és akkor rájönnek arra, hogy mit akarsz, és rájönnek arra, hogy ez egy egészen jó módszer arra, hogy megőrizzük a bizalmat a másikkal kapcsolatban, hogy megőrizzük a,

0: a gyermekben a bizalmat, úgyhogy. És ilyenkor van az, hogyha ez a dolog elkezd működni. Ugye ez is a svéd szociálpolitikának köszönhető, hogy arra törekednek a felek, hogy a gyermek az pont ugyanolyan jogon van az egyik félnél, mint a másiknál. Hogy ez nem kérdés, hogy ha ki akarjuk maxolni a gyermeknél azt a fajta érzést, hogy megkapja az édesapját és az édesanyját, akkor erre törekedni kell, és ez nem jelent mást, mint hogy 50-50 százalékban van jelen. Plusz én az elejétől fogva nem úgy mutatkoztam be ennek a gyermeknek, hogy ahó, én vagyok az új apu, nem ez volt, hanem az volt, hogy van az apa, ugye, meg van az anya. Én meg vagyok az Imi, aki most egy új partner, aki egyfajta grátis, ezt is a svéd intézmény rendszer adja meg, mert ott ugye úgy van, hogy a mostoha apa kifejezést azt szépen lassan felváltotta egy másik, ez pedig a bónusz apa kifejezés, tehát egyfajta ilyen grátis, aki egy újabb erőforrás a gyereknek, tehát akit úgy fogad el, hogyha nyilván olyan az illető, hogy az neki egy plusz, tehát nem csak apa meg anya van, hanem még van más is, aki az ő érdekeit képviseli, akitől szeretetet kap, aki plusz ember, és ez tök jól működött. Ennek például az egyik ilyen vicces kis szösszenete az volt, hogy nőtek fel, te megszületett a saját közös gyermekünk is, és ők sem féltestvérként nőttek fel, hanem testvérként. Mind a ketten már 10 év alatt voltak, de még azért kicsik. Akkor volt egyszer, mikor mentünk az én szüleimhez, hogy elkezdtek gondolkodni a gyerekek hátul a kocsiban, hogy a legtöbb gyereknek, hogy van az, hogy két nagyszülő páros van nálunk, meg 3 van. És ezt teljesen őszintén kérdezték meg, hogy ez tök jó, de hogy mi ez a plusz, mi ez a bónusz. Ugye, hogy ők 3 helyről kapnak, karácsonykor, húsvétkor.
1: Na jó, Imre, de túl szép, igen, amit most te elmondasz.
0: Beszélhetünk
1: menjünk
0: a konfliktusokkal.
1: Igen, menjünk bele egy kicsit, nem is a konfliktusok, azt egy kicsit még hagynám.
0: Ez is valóban túlzás, mert konfliktusok nem voltak, hanem voltak olyan szituációk, amelyeket nyilván kezelni kellett, igen.
1: Menjünk bele például egy egyszerű hétköznapi helyzetbe. Mivel, hogy nekem is vannak gyermekeim, és ugye a férjemmel együtt neveljük őket egy háztartásban, de hát azért nem mindig értünk mi mindenben egyet. Mondjuk mit bizonyos korszakok vagy korszakváltások a gyerekeknél komoly fejtöréseket okoznak. Azok egy példát, mondjuk iskolaválasztás. Ebben az esetben te véleményedet mondjuk kikérték-e a biológiai szülők? Tehát milyen értelemben vagy te bónusz apa? Milyen értelemben technikailag ugyanúgy te is hoztál, nyilván szabályokat le kellett fektetni, a mindennapi együttélés szabályait. Lehet, hogy a gyerek, én csak kérdezem, hogy először feszengett ebben a szituációban, és azt mondta, hogy nem fogadok szót az Iminek. Nem akarom, amit ő mond, az engem nem érdekel, ignorálom, egyszerűen nem veszek róla tudomást. Vagy ebben is nagyon szerencsés voltál, és egyszerűen ez így simán ment, és magától értetődő volt, hogy mindenki tudta, hogy melyik kérdésben kell állást foglalnia, a melyik gyerek életében, vagy ez hogy vannak, vagy hogy volt ez?
0: Szerencsés vagyok, igen, mert egy nagyon befogadó családra leltem az édesapa oldaláról is, és a gyermekeim is nagyon jó fejek voltak, tehát egyáltalán nem volt ilyen lázadó típusú személyiségek, de nyilván a szónak abban az értelmében, hogy nagyon jól sikerült felvennünk egymással a kapcsolatot minden szempontból. Ez tényleg úgy néz ki, hogy én voltam a plusz erőforrás. Tehát, hogyha a nagyfiúról volt szó és az ő iskola választásáról, akkor természetesen első körben azok beszéltek erről, akik vérszerint kapcsolódtak ehhez. Az én véleményem az egy rásegítő vélemény volt ebben a kérdéskörben, pont ennyi az egész. Tehát, hogyha olyan szitu van, ők nagyon fontosnak tartották a, nem csak az iskoláztatását, hanem más ügyeket is, és ez nagyon helyes, tehát így van. És nem is akartam ezt az apa szerepet elvenni senkitől. Tehát, hogyha valaki az édesapja valaki, akkor nyilván szeret azzal foglalkozni, azzal a gyerekkel, és a nagyon sok szempontból hasonlóak is.

0: és ez tök jó, tehát hogy ez egészen más, hogy öleli meg egy édesapa a gyermekét, mint egy bónuszfater, más a kötődés, és ez így van helyén, így van rendjén, úgyhogy így mentünk tovább, tehát ennyire egyszerű.
1: Szakmádból kifolyólag te találkozol krízisben lévő, abban az értelemben krízisben lévő családokkal, akiknek ez mondjuk probléma egy válás, vagy egy mozaik család összeállítása? Szoktál találkozol?
0: Én most egy nagyon alacsony küszöbű ilyen segítséget nyújtok, mert hogy nem dolgozom aktív szociális munkásként, hanem egy közösségi teret próbálok vezetgetni, de természetesen teri vagyunk ilyenekkel. Tehát nem csak itt a közösségi térben vannak ilyenek, hanem természetesen családon belül, szomszédságon belül, és most barátaimon belül, mindenütt vannak ilyen szituációk. Az a biztos, hogy vannak, akik ezt teljesen természetes módon abból a személyiségből adódóan tudják menedzselni ezeket a helyzeteket, amilyenek. Tehát vannak olyan személyiségű emberek, hogy ez tűnik a legészszerűbbnek, de hogyha nyilván van ez a jó gyakorlatok történet, azoknak is tud adni rengeteget, hogyha tudják, látják, hogy ez mondjuk másod hogy van. Illetőleg vannak azok az embertársaink, akiknek erre semmilyen fogékonysága nincsen, azoknál meg ez az az egyetlen mód, hogyha ezt valahogyan a társadalom valamilyen módon tudja neki közvetíteni, hogy gyerekek, tehát hogy lehet ezt máshogy, tényleg lehet máshogyan is csinálni. Úgyhogy ez a válasz erre.
1: Korábban a mozaik család kifejezés nem annyira volt ismert, most már egyre inkább vannak közszereplők is, akik vállalják és mondják, hogy mozaik családban élnek. És ide most behoznék egy saját, nem annyira jó élményt, de kikérném a tanácsodat, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményed. A saját családomon belül történik most éppen aktívan egy szétválási folyamat, és bár nagyon értelmesnek gondolom mind a két felet, és a maguk módján azért a sérelmek ellenére igyekeznek valahogy jól működni, de én mégis azt látom, hogy a közös gyermeküknek ez nem teljesen kerek az, ami történik vele. Az egyik fél azt mondja, hogy szükség lenne gyerekpszichológusra, a másik fél meg azt mondja, hogy nem. Mi erről a véleményed? Mikor kell behozni egy gyerekpszichológus, illetve hogy lehet annak a félnek elmondani, aki teljesen elzárkozik tőle, hogy ennek mik az előnyei, és miért érdemes?
0: Akkor értemném, hogyha látnám ezt az ügyet konkrétan. Annyit lehet csak általánosságban mondani, hogy nyilván sosem árt meg, hogyha egy szakember belép, de én inkább azt gondolom, hogy vegyenek igénybe egy mediátort, egy olyan mediátort, akivel majd ki fog derülni, hogy szükség van-e arra, hogy a gyerekkel bármi történjen, vagy ne történjen, mert hogy ott sokkal tisztább kommunikációra lesz majd lehetőségük. Hogyha ez így nem megy, vagy nehezebben megy, akkor én azt gondolom, hogy érdemes lenne mediációban részt venniük, és ott nagyon sok minden kiderülne arról is, hogy a adott esetben kibukna az is, hogy a gyermekkel kapcsolatban például, aki azt gondolja, hogy szükség van rá, hogy az miért gondolja azt, és hogy ez nagyon elasztikusan csak ezt tudom mondani erre.
1: Aki keresi ilyet, hol talál ilyen mediátort?
0: Én azt gondolom, hogy a családsegítőt mindenképpen keresse meg, tehát ez minden kerületben van, ezt az önkormányzat tartja fent, ez egy kötelező jogszabály által meghatározott intézmény, és ott dolgoznak szociális munkások, pszichológusok, gyermekpszichológusok, és ők irányt tudnak mutatni ebben az ügyben. Ez az egyik út, a másik út pedig az, hogy az ember rákeres az interneten, nyilván rengeteg cég foglalkozik azzal, hogy különböző lelki segítséget nyújt, és ott vannak olyanok, akik pénzért másnap már tudnak házhoz menni, vagy fogadni ő egy irodában a feleket. Tehát ez a két útja van.
1: Most jönnek az ünnepek, a családod, az igen, kiterjedt lett így, nem is tudom, tudod, hogy hány fővel rendelkeztek? Jó sokkal.
0: Nem olyan nagyon sokkal sajnos, mert voltak halálozások, de hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ez a része, ez külön jó, mert a kulcsa az egésznek, hogy az ünnepeknek egy részében tök érdekes úgy találkoznom rokonokkal, hogy azok a gyermekemen keresztül a rokonaim. Tehát, hogy minden egyes nagyobb ünnepen találkozunk, és ugye mi nagyon jóba vagyunk az édesapával is, és akkor igénylik is, hogy ott legyünk, vagy ők jönnek hozzánk, és akkor szoktunk olyan vasárnap délutánokat is csinálni, nem csak ünnepeket, hogy akkor ki mit csinál. Most például kimegyünk közösen húsvét hétfőn piknikezni. Úgyhogy ez lesz a közös program, kutyával, gyerekekkel, ott van már másik gyermek is az új feleség kapcsán, és ő is ugyanúgy egy-két év alatt látta át ezt az egész dolgot, és ő is tök helyes partner ebben, és akkor ő is jön, és mindenki ott van. Nagyon szépen tud működni. Ebben is ugye a jó gyakorlat az a skandináv modell, ahol ennek az egyik ilyen legerősebb vonatkozása az a havi, két havi közös vacsorák, hogy az új partnerekkel együtt közös, tehát hogy lássák a gyerekek, hogy itt nem veszett el senki, vagy az, hogy például, hogy nem költözöm messzire. Tehát az megint egy őrület, amikor azt gondolja valaki, hogy akkor ő ilyen-olyan sértettségénél fogva másik településre költözik, és akkor elviszi a gyereket. Tehát ez egy teljes őrülete ennek az egész történetnek. Nem csak azért problematikus, mert hogy az egyik szülő az teljesen lenullázódik így, hanem azért is, mert hogy a gyermek barátai, fizikális környezete egyik pillanatra a másikra megszűnik. Ez egy ilyen gyilkos dolog, de Magyarországon én több ilyet tudok, ismerek, hogy a teljes csődje ennek az egész történetnek. Tehát a másiknak a szisztematikus kinyírása, ledarálása, anyagilag, érzelmileg, aminek hát nyilván a vesztesei, ugyanúgy a gyerekek, a közös gyerekek, és nem csak a másik fél.
1: Szeretnék egy kicsit provokatív lenni, lehet? Elképzelem most azt a szituációt, hogy benn vagy ebben az idillikus helyzetben, a feleséged és a volt párja, ők egy picit feszültebb helyzetben vannak, a kettőjük között éppen ez, de hogy elindul ez a folyamat ezzel a jó gyakorlattal, ezek a havi, két havi összejövetelekkel, és akkor azt látod, hogy a felesége milyen felszabadultan tud már itt ennél az asztalnál enni, a volt férje is mennyire jól érzi magát, és akkor egyszer csak ők, mint a közös múlttal rendelkező két fél, megint egy kicsit érzelmileg közelebb kerülnek. Lehet, hogy előfordult, lehet, hogy nem. Most nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ez nem egy veszélyes játék, hogy közben te ott vagy, de hogy nekik volt egy van egy közös gyerekük, egy közös múltjuk, és egyszer csak így összeér, megint megért a szálak. Mondd, hogyha ez egy buta felvetés, de hogy nekem azért vannak ilyen képzelgéseim. Mindjárt elmondod, hogy nem, mert
0: nyilván,
1: hogy nektek
0: nyilván lehet ilyen. Az én esetemben nem volt.
1: De hát én gondoltam, hogy...
0: Volt egy lezárt múlt. Abban az esetben, hogyha ez a dolog jól működik, mindenki részéről jól működik, akkor erre nagyon kicsi az esély. Hogyha nem jól működik, akkor lehet, hogy nagyobb az esély, de nálunk működik. Tehát, hogy vannak partnerek, vannak működő házasságok, van jövőkép. Tényleg én a házasságomra arra készültem. És a készülődésnek az volt a lényege, hogy én a 30-as éveim közepéig én azért így kiéltem magam. És amikor a házasságba léptem, akkor igyekeztem olyan partnert találni, akinek ugyancsak megvolt a múlt. Mert volt a férje, voltak pasiai, van gyereke, tehát hogy nem feltétlenül habarodik bele a következő valakibe, és akitől meg mondjuk elköltözött, vagy elvált, attól meg azért tette azt meg, mert hogy elérkezett az a pont, hogy érezte, hogy itt vége van. Tehát, hogy nyilván nem az első ilyen dolog volt a maguk részéről, tehát hogy amikor ez a döntés ez meghozatott ott, akkor annak ott súlya volt, tehát ott több konfliktus kezelés után sem ment tovább a bicikli, tehát hogy érezhető volt, hogy ebből semmi nem lesz a jövőben, és mindenki jobban jár, ha most akkor így szét. És akkor ennyi, tehát ilyen egyszerű, hogy ha ez a dolog mondom föl van építve, akkor ez működik, ha meg nincs fölépítve, akkor meg nem fog működni, és hogyha nem stabil, mint ahogy semmi sem, hogy a stabil, összeomlik. Nálunk ez ilyen egész stabilnak tűnik eddig. Hát ki tudja, mit hoz a jövő, nem hiszem, olyan nagy változások lennének, de hogy ez eddig törekedtünk arra, hogy működjön, és akkor működött, és és ráadásul a házasság alapja az a bizalom. Tehát ha valaki féltékenység által gyötörve tekint eleve a hétköznapokon is furcsán sandán a partnerére, akkor az elég kellemetlen. Tehát hogy nálunk nem volt egyáltalán egy konzervatív családmodell abból a szempontból, hogy én a mai napig heti többször akár lelépek otthonról, és a lógok itt-ott, amott a barátaimmal, ezzel-azzal, néha hölgyekkel is. De hogy ez nem azt jelenti, hogy engem valaha bárki bárhol látott volna olyan helyzetben, hogy valami furcsa lehetett volna, mint hogy a feleségem is többször, kevesebbszer, mint én, de többször megy el ide-oda barátnőkkel, ezzel-azzal, tehát hogy és nem az, nem sosem gondoltam azt, hogy engem valahol hülye helyzetben hoz, vagy egyáltalán, tehát hogy ez egy tök normális dolog, és nyilván sokszor mindenkor együtt is, úgyhogy ez nem egyáltalán nem para, szerintem, hogy ha működik a házasság intézménye.
1: Mondtál egy mondatot, hogy vannak helyzetek, amikor lehet, hogy az a megoldás, hogy elváljanak. Erről csak egy gondolatot szeretnék itt megállni, hogy én abszolút egyet tudok érteni, és én szerintem Magyarországon sok minden változott már az elmúlt, mit tudom én, 20-30-40 éve, ugye a mi nagymamáink, szüleink még nem feltétlenül választották ezt a döntést, hogy jobb lenne, ha elválnának, vagy különválnának. Ugye a riport elején említettél egy mondatot, hogy a csendes beletörődés, vagy gyötrődés az, ami inkább jellemző, de hogy ez egy létező dolog, és hogy tulajdonképpen bátran lehet ezt választani, ettől még nem rosszabb az az ember, ha ki tudja mondani, hogy akkor köszönöm, itt idáig tartott. Mit gondolsz erről?
0: Így van, tehát hogy általában a partnereknek az elválását, azt korábban is és most is a kulturális sajátságok és a jogszabályok szokták meghatározni. Tehát mondjuk a két világháború között Magyarországon nem azért volt kevesebb válás vidéken, mert az emberek nem akartak elválni, hanem mert nem tudtak. Kötötte őket a kulturális sajátság, tehát mondjuk, hogy az nem volt szokás, és egy szokásnak a megtörése az mindig konfliktusokkal járva a közösség részéről. Kötötte az embereket nagyban a gazdasági viszonyrendszer, tehát hogy hova menjek. Nincs pénzem, nincs lehetőségem arra, hogy elköltözzek. Az is egy nagyon fontos volt, kötötte őket a vallás, tehát például a katolikus egyház az kifejezetten szigorú ebben a szempontból, és hát igen, tehát kötötte őket a polgári jog is, mert hogy a válásnak az intézménye az azért időszakonként, korszakonként azért más volt. Most is más, mint mondjuk, mit tudom én, 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezek határozták meg, és nyilván két ember között, hogyha teljesen kibékíthetetlen ellentétek vannak, ilyen-olyan, amolyan ok miatt, akkor sokkal jobb, hogyha nem folytatják együtt, sokkal jobban meg lehet őrizni a mentális egészségét, vagy mind a két félnek, vagy legalább az egyiknek, plusz a gyerekeknek, vagy a gyereknek.
1: Képzeld el, sok-sok évvel ezelőtt én voltam egyszer egy kerti partin, egy volt kolléganőm hívott meg, és mesélte el, illetve akkor még nem mesélte el, hogy mi a helyzet, csak jöttek a vendégek, és szemmel láthatóan mindenki családtag volt, és egy idő után elveszítettem a fonalat, egyszerűen nem értettem, hogy ki kicsoda, hogy és mint. Hát szerintem ez már van vagy 20 éves történet legalább. Az történt, hogy egy nagyon-nagyon hosszú kerti faasztalt képzelj el, megtelt az összes, elkelt az összes szék, és hogy ponton túl egyszerűen nem bírtam tovább, odafordultam így a kolléganőm édesanyjához, igen, nyitott személyiség, és mondtam neki, hogy ne haragudj, légy szíves, mondd el, itt most ki kivel játszik, jó, mert már semmit nem értek. És aztán kiderült, hogy az én kolléganőmnek az édesanyja elvált az biológiai apukától, amikor ő 2 éves volt, mármint a kislány, és aztán kiderült, hogy ennek a biológiai édesapának 3 különböző hölgytől van, más-más időben születtek gyerekek, ugyanis itt volt nekem, itt bukott ki a történet, ugyanis a lányok nagyon hasonlítottak egymásra, és mi, ahogy nekem senki nem mondta meg, hogy ő a nővérem, vagy ő a hugom, vagy akárki, itt fogtam gyanút, hogy itt valami helyzet van, és hát nyilvánvalóan nem kell a továbbiakat elmondanom, hogy itt azért rengeteg konfliktus, kiabálás, asztalborogatás is volt, viszont ami feltűnt, hogy ezek az emberek vidáman ülnek itt az asztal körül, és kérdeztem a kolléganőmet, hogy hány év után tudtak így leülni. ő is 20-valahány éves volt akkor, és azt mondta, hogy ő úgy emlékszik, hogy az érettségiénél. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ő 2 éves volt, mikor elváltak a szülei, tehát kellett egy 16 év, mire ez az egész össze, valahogy összerakódott. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondod, azért ez nem az időnek köszönhető, nyilván annak is, de hogy az emberek, ahogyan hozzáálltak a dolgokhoz. Ebben van a kulcs. Jól értem?
0: Teljesen, teljesen.
1: Nagyon jó. Még egy modellt azért ide behoznék, nem csak a svédet, hanem akár az izlandit, de hát Skandinávia, hát tudjuk, ők egy kicsit mások, mindig kicsit előrébb járnak, talán így, hogyha csak az Európát nézzük. Ott például nem dívik annyira a házasság intézménye, szabadabban élnek a fiatalok, ez köztudott, és ez leginkább azért van, mert egy kicsi sziget, és nagyon-nagyon... Még a hidegháború előtti időszakban ez egy belterjesebb sziget volt, és aztán utána fellendült a turizmus, és nagyon-nagyon sokan meglátogatják a mai napig ezt a szigetet, most már talán kicsit túlságosan is sokan. Ott abszolút szinte már ilyen természetes a mozaik család, hogy ki, kivel, hogy ennek ez a gyereke, az a, mindenki mindenkinek a gyerekét neveli, így, úgy, amúgy. Úgyhogy amikor én kint jártam, akkor ott is okozott néha fejtörést, hogy akkor most ki kivel játszik. És egyszer azt mondta nekem egy helyi ember, hogy nekem ezzel nem kell foglalkoznom, mert ők sem foglalkoznak vele. Itt egy a cél, hogy boldogok legyenek. Hát azt gondolom, hogy ez a lényeg ebben a dologban.
0: Pontosan így van. Tehát ahogy mondtam is, itt többször kifejeztem, hogy mindenképpen gyermekközpontúnak kell lenni egy családnak és egy válásnak is. A jövőcentrikusság is mindenképpen ez a gyermekcentrikusság, mert hogy ez ki fogja jelölni azokat az utakat, amelyeken a legjobban meg lehet közelíteni, hogy mindenki boldog legyen.
1: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk erről.
0: Én is, tök jó volt.
1: Viszont hallásra, sziasztok!
0: Sziasztok!

Hallgass a szívedre, keressen a te minket. Zugrádió, Zugló hangja.

0: Üdvözlöm Önöket! Valamikor az 1960-as évek közepén nagymamám hazautazott Budapestről Kisvárdára, hogy bejelentse földműves szüleinek, elválik. Életveszélyes lett volna abban a kapcsolatban maradnia, jól döntött, bár azt megmagyarázni sem kell, hogy mennyire nehéz volt új életet, egzisztenciát teremtenie két kisgyerekkel az oldalán. A családomban senki más nem vált el. Megromlott házasságokat láttam ugyan, de azon családtagjaim inkább a csendes beletörődést választották. 2006-ban Izlandon láttam először boldog, szétvált, majd más formában újra összeszerveződő családokat. Akkor még a szót, hogy mozaik család, nem ismertem. Napjainkban egyre több közszereplő beszél, hogy úgynevezett mozaik családokban élnek. De hogy mi ez, hogyan lehet ezt jól csinálni, arról Szabó Gere Imrével beszélgettem.
1: Imre, én már ismerlek egy, hát nem olyan régóta, egy-két éve. Egy-két éve ismerjük egymást körül.
2: Szerintem több, de mondjuk ötnél biztos nem.
1: És mindig gondolkodtam rajta, hogy a férfiak vajon gondolkodtak-e korábban, fiatalkorukban a felől, vagy képzelődtek, vagy elképzelték, hogy ha lesz családjuk, akkor az milyen lesz. Neked volt ilyen képzelgésed még fiatalabb korodban?
2: Én szerintem kétfajta embertípus létezik, és ez nemtől független. Azok vannak, akiknek semmilyen képük nincs erről, és ők mondjuk nem is feltétlenül szeretnének gyereket, meg vannak azok, akik mindenképpen családban gondolkodnak. Én az utóbbihoz tartozom, kármilyen is jellemző volt, hogy nem voltam nagyon korai család alapító, de én mindig azt gondoltam, hogy nekem lesz gyerekem, vagy gyerekeim, meg lesz feleségem, és nagyjából a 20-as éveimtől kezdődően elég tudatosan törekedtem arra, hogy ez megvalósuljon, és arra is törekedtem, hogy ez ne legyen korán, mert tudtam azt, hogy tök alkalmatlan vagyok arra, hogy mondjuk felelősen gyereket neveljek. Akkor erősítettem rá pánikszerűen, amikor már megért a személyiségem erre a feladatra.
1: Na, ez nagyon jól döntöttél. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, vagy találkoztam korábban, akiknek úgy lett családjuk, hogy jaj, hát itt egy baba, most mit kezdjünk vele? Na, nem is ebbe az irányba szeretnék menni, hanem azt szeretném megkérdezni, hogy jó viszonyban vagy a szüleiddel?
2: Igen, tehát hogy a gyermekkorom az ideálisnak mondható, azt gondolom minden szempontból. A szüleim jelentősen idősebbek voltak, mint én, tehát ez nem volt a 70-es években, amikor én gyerek voltam, divat, hogy valaki 30 fölött szül, vagy 40 fölött lesz apa, és nálunk ez volt a helyzet, úgyhogy én majdnem, hogy ilyen nagyszülők neveltek alapú, teljesen elkényeztetett, ideális gyerekkorban volt részem, a szüleim nem váltak, a szüleim azok rám koncentráltak, úgyhogy a teljes mértékben volt apa és anyakép is.
1: De jó. Akkor tulajdonképpen már el is árultad, hogy neked a válás intézménye az soha nem került így elő.
2: Nem, a családban nem volt jellemző. Az unokatestvéreimnél már igen, de addigra már ugye én is nagy gyerek lettem, mire az unokatestvéreim váltak, tehát hogy az én gyermekkoromban, aki megházasodott, meg hát falun nőttem föl, Délbékésben, az Alföld pereme, tehát hogy ott a válás az nem annyira divatos. A családom elő szenvedés az divatos, de a válás az nem.
1: Na jó, hát akkor ezen a vonalon haladva egyszer csak megérik benned a dolog, és akkor mikor nősülsz? Hány éves korodban?
2: 34.
1: És utána jön a gyerek?
2: Azonnal.
1: Mi történik utána? Jól beilleszkedsz ebbe az apa szerepbe?
2: Igen.
1: Jól érzed magad?
2: Igen, nincs az apa szereppel semmi gond. Ami az egyik olyan, ami nem szokványos bizonyos értelemben, az, hogy a feleségemnek már van egy gyermeke. Úgy érkezik a családba, hogy van egy gyermeke, és nyilván úgy kell az egész felelősségi rendszert felépíteni, meg az egész jövőképet felépíteni, hogy ott van egy olyan gyermek, akinek nem én vagyok a biológiai édesapja.
1: Nem titkolt szándékunk ezzel a beszélgetéssel az, hogy megmutassuk, hogyan kell ezt jól csinálni, mert hogy nálatok ideálisan jól működik. Hát használjuk ezt a divatos szót, mint mozaik család. Mesélj erről egy picit. Mi történik akkor, vezess minket kicsit abba az időbe vissza, amikor találkozol a feleségeddel, és ő mondja, hogy hát szia Imre, de hogy nekem van már egy gyermekem. Hány éves ekkor az a gyermek?
2: 3.
1: Tehát az egy elég érzékeny időszak, ráadásul. Mesélj erről, hogy amikor először találkoztál vele, akkor milyen volt ez a találkozó, vagy hogy volt ez az első találkozás?
2: Mikor megismerkedtünk a feleségemmel, akkor már segítő területeken dolgoztam. Tehát, hogy volt egyfajta képem arról, hogy a társadalom nagyjából hogyan épül fel, milyen játékszabályok szerint működik, hiszen szociológiát, szociálpolitikát, szociális munkát tanultam, hallgattam, és tulajdonképpen egész életemben, vagy az életem meghatározó részében ezeken a területeken is dolgoztam. És nekem, amikor megismerkedtünk, akkor egyértelmű volt, hogy milyen irányba szeretném elvinni ezt a mozaik családot, és ennek a legjobb példáit azt a skandináv országokban lehet keresni, mert hogy amikor családszociológiát hallgattam, akkor nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam azokat a bevált praktikákat, amelyeket a svéd szociálpolitika például ad a családoknak. Tehát a svéd szociálpolitika rendkívül családközpontú és rendkívül úttörő ebből a szempontból, mert a családközpontúságot azt nem úgy fogják föl, mint mondjuk Magyarországon, hogy az intézményeket leépítik, és próbálnak ilyen-olyan nyílt piaci vagy banki műveletekkel pénzekhez juttatni, meg kocsihoz, lakáshoz juttatni családokat, hanem épp ellenkezőleg a szakemberekre építenek, és azokra a bevált módszerekre, amelyeket a szociális munka módszertanából, vagy a pszichológiából tudunk leginkább levezetni. Az a lényeg például, hogy nagyon fontos az, hogy amikor van egy válás, akkor nyilván az elképesztően komoly konfliktusokkal, lelki teherrel jár. Hogyha van egy válás, akkor nagyon fontos például, hogy a váló felek azok ne jussanak el például a gyűlölet fázisáig, hanem még abban a fázisban, amikor csak kiderül az, csak idézőjelben nyilván, hogy ők már nem fognak tudni együtt élni. Ebben a fázisban kellene megbeszélni azt, hogy hogyan tovább. Hogyan a legészszerűbb tovább, és ahhoz például, hogy jó gyakorlat összejöjjön, hogy ne a gyűlölet fázisa legyen, hanem az a fázis jöjjön, hogy még tudunk beszélni, ahhoz a svéd rendszer, az önkormányzati rendszer, tehát minden önkormányzat kötelező feladata, hogy ingyen mediációt biztosítson pároknak. Tehát, hogyha eljutnak odáig, ezt tudják jó részt a svéd párok, hogy ha baj van, akkor segítségért fordulhatnak ilyen ügyekben is az önkormányzathoz. Kérhetnek segítséget, ami nagyon fontos, mert hogy egy tiszta fejű mediátor az nagyon sok esetben tud helyre tenni dolgokat. Nem tesz igazságot, csak egy kommunikációs csatornát jelent, ahol lehet beszélni érdemben egymással, és nem szitkozódva, vagy a másik fejéhez vágva dolgokat, hanem arra koncentrálva, majdnem minden helyzet bizonyos szempontból hasonló. Egy a lényeg, hogy megmaradjon mondjuk a felek mentális egészsége, leginkább a gyermekekre koncentrálva. Tehát ez a lényeg, hogy úgy jöjjünk ki ebből a válás sztoriból, hogy megmaradjon ez a mentális egészség. Az én esetemben ezen a válás dolgon már túl voltunk. A feleségem nem volt házas, együtt éltek, de már szétköltöztek. Viszont még benne voltak abban a flow-ban, amelyben még azért a hajóról még nem szálltak le teljes egészében bizonyos értelme, főleg úgy, hogy ott volt a gyerek. És én ebben a stádiumban léptem be, és feltett szándékom volt az, hogy nem fogom elrontani ezt az egészet, tehát nem arra fogom feleségemet, vagy leendő feleségemet majd biztatni, hogy nyírja ki az ex-partnerét, hanem kifejezetten arra törekedtem, hogy jó viszonyban maradjon vele, azért, mert nem csak az emberi minimumok mondják ezt, hanem volt egy közös gyermeke azzal az emberrel. És ott neki is van édesanyja, édesapja, mármint hogy az exének, hogy itt egy családról volt szó, amit nem belerondítani szerettem volna, hanem nemes egyszerűséggel kapcsolódni ehhez az egész történethez.
1: Egy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha te lettél volna ott a mediátor, vagy ezt rosszul érzékelem?
2: Voltak helyzetek, helyzetek, amikor már lehettem, de ez nem ilyen egyszerű, hogyha te vagy az, aki az új partner. Tehát, hogy én ott, amikor, hogyha úgy léptem volna ebbe be, mint egy közös ismerősük, és bízik benne mindenki, a mediáció az egy bizalmi alapú dolog. Bennem ott nyilván senki nem bízott, amiért bízott volna. Tehát én voltam az idegen, aki ebbe az egészbe belelépett. Sőt, kifejezetten bizalmatlan ilyenkor az ember a másikkal, tehát nem lehet mediálni. Volt olyan ismerősem már, akivel korábban találkoztam, aki elmesélte nekem, hogy nagyon nagy konfliktusban volt a feleségével, de hogy nekik egy közös barátjuk volt, szakember, és akkor leültek, és hogy ki tudtak jönni a válságból, és utána vállaltak gyereket, stb. Tehát, hogy van ilyen, hogy az ember a baráti társaságban mediáltat, de az egy bizalmi dolog, és kell hozzá egy szaki, akiben mind a ketten ugyanannyira, legalább ugyanannyira megbíznak.
1: Kiderült, hogy te mennyire szakember is voltál ebben, vagy legalábbis fejben mindenképpen azt kell, hogy mondjam, nem tudok elkülöníteni, vagy nem tudom elkülöníteni ezt a gondolatot attól, hogy közben pedig azért neked érzelmeid voltak a feleséged felé, miközben ott volt egyébként egy férfi, aki önmaga is nyilvánvalóan dilemmázott, hogy akkor ebből a helyzetben most mik a helyes lépések. Arra lennék kíváncsi, hogy neked milyen volt az érzésed a volt férjel kapcsolatban?
2: Nekem az érzésem az volt, hogy együtt kell élnünk nekünk. Tehát, hogy ő egy olyan szegmense lesz ennek a családnak, amelyik a családom része. Tehát, hogy ez nem volt kérdéses.
1: Uh-huh. Bocsánat, az első találkozáskor ez már a te fejedben ez megszületett?
2: Hát hogyne. Tehát én ebbe így léptem bele. Tehát ez nekem tök tudatos volt, hogy ez az egész ez így fog működni. Nem tudtam, tehát akkor még nem lehet tudni, amikor ez a dolog elindul,
1: hogy a fogadó fél ez milyen?
2: Így van. Ezt ő meg fogja tudni érteni, és hogy ez a dolog működni fog-e. Én mindent megtettem azért, hogy ez működjön, de arra nyilván semmi garancia nincsen, hogy nyilván kell egyfajta fogadókészség, egyfajta ismeret halmazott is, hogy ezt átlássa, hogy ez az észszerű, ez az emberséges, ez a tisztességes, és nem az, hogyha a másikat bántjuk, vagy megpróbáljuk, mit tudom én, átverni, vagy ilyenek. Tehát, hogy ehhez is ez hosszú hónapok, éveknek a folyamata, amikor megismernek téged, és akkor rájönnek arra, hogy mit akarsz, és rájönnek arra, hogy ez egy egészen jó módszer arra, hogy megőrizzük a bizalmat a másikkal kapcsolatban, hogy megőrizzük a gyermekben a bizalmat, úgyhogy. És ilyenkor van az, hogyha ez a dolog elkezd működni, ugye ez is a svéd szociálpolitikának köszönhető, hogy arra törekednek a felek, hogy a gyermek az pont ugyanolyan jogon van az egyik félnél, mint a másiknál. Hogy ez nem kérdés, hogy ha ki akarjuk maxolni a gyermeknél azt a fajta érzést, hogy megkapja az édesapját és az édesanyját, akkor erre törekedni kell, és ez nem jelent mást, mint hogy 50-50 százalékban van jelen. Plusz én az elejétől fogva nem úgy mutatkoztam be ennek a gyermeknek, hogy ahó, én vagyok az új apu, nem ez volt, hanem az volt, hogy van az apa, ugye, meg van az anya. Én meg vagyok az Imi, aki most egy új partner, aki egyfajta grátis, ezt is a svéd intézmény rendszer adja meg, mert ott ugye úgy van, hogy a mostoha apa kifejezést azt szépen lassan felváltotta egy másik, ez pedig a bónuszapa kifejezés, tehát egyfajta ilyen grátis, aki egy újabb erőforrás a gyereknek, tehát akit úgy fogad el, hogyha nyilván olyan az illető, hogy az neki egy plusz, tehát nem csak apa meg anya van, hanem még van más is, aki az ő érdekeit képviseli, akitől szeretetet kap, aki plusz ember, és ez tök jól működött. Ennek például az egyik ilyen vicces kis szösszenete az volt, hogy nőtek fel, te megszületett a saját közös gyermekünk is, és ők sem fél testvérként nőttek fel, hanem testvérként. Mind a ketten már 10 év alatt voltak, de még azért kicsik. Akkor volt egyszer, mikor mentünk az én szüleimhez, hogy elkezdtek gondolkodni a gyerekek hátul a kocsiban, hogy a legtöbb gyereknek tök jól működött. Ennek például az egyik ilyen vicces kis szösszenete az volt, hogy nőtek fel, te megszületett a saját közös gyermekünk is, és ők sem fél testvérként nőttek fel, hanem testvérként. Mind a ketten már 10 év alatt voltak, de még azért kicsik. Akkor volt egyszer, mikor mentünk az én szüleimhez, hogy elkezdtek gondolkodni a gyerekek hátul a kocsiban, hogy a legtöbb gyereknek, hogy

0: van. És ezt teljesen őszintén kérdezték meg, hogy ez tök jó, de hogy mi ez a plusz, mi ez a bónusz. Ugye, hogy ők három helyről kapnak, karácsonykor, húsvétkor.
1: Na jó, Imre, de túl szép, igen, amit most te elmondasz.
0: Beszélhetünk a konfliktusokról.
1: Igen, menjünk bele egy kicsit, nem is a konfliktusok, azt egy kicsit még hagynám.
0: Ez is valóban túlzás, mert konfliktusok nem voltak, hanem voltak olyan szituációk, amelyeket nyilván kezelni kellett, igen.
1: Menjünk bele például egy egyszerű hétköznapi helyzetbe. Mivel, hogy nekem is vannak gyermekeim, és ugye a férjemmel együtt neveljük őket egy háztartásban, de hát azért nem mindig értünk mi mindenben egyet. Mondjuk mit bizonyos korszakok vagy korszakváltások a gyerekeknél komoly fejtöréseket okoznak. Azok egy példát, mondjuk iskolaválasztás. Ebben az esetben te véleményedet mondjuk kikérték-e a biológiai szülők? Milyen értelemben vagy te bónusz apa? Milyen értelemben technikailag ugyanúgy te is hoztál, nyilván szabályokat le kellett fektetni, a mindennapi együttélés szabályait. Lehet, hogy a gyerek, én csak kérdezem, hogy először feszengett ebben a szituációban, és azt mondta, hogy nem fogadok szót az Iminek. Nem akarom, amit ő mond, az engem nem érdekel, ignorálom, egyszerűen nem veszek róla tudomást. Vagy ebben is nagyon szerencsés voltál, és egyszerűen ez így simán ment, és magától értetődő volt, hogy mindenki tudta, hogy melyik kérdésben kell állást foglalnia, melyik gyerek életében, vagy ez hogy vannak, vagy hogy volt ez?
0: Szerencsés vagyok, igen, mert egy nagyon befogadó családra leltem az édesapa oldaláról is, és a gyermekeim is nagyon jó fejek voltak, tehát egyáltalán nem volt ilyen lázadó típusú személyiségek, de nyilván a szónak abban az értelmében, hogy nagyon jól sikerült felvennünk egymással a kapcsolatot minden szempontból. Ez tényleg úgy néz ki, hogy én voltam a plusz erőforrás. Tehát, hogyha a nagyfiúról volt szó és az ő iskola választásáról, akkor természetesen első körben azok beszéltek erről, akik vér szerint kapcsolódtak ehhez. Az én véleményem az egy rásegítő vélemény volt ebben a kérdéskörben, pont ennyi az egész. Tehát, hogyha olyan szitu van, ők nagyon fontosnak tartották nem csak az iskoláztatását, hanem más ügyeket is, és ez nagyon helyes, tehát így van, és nem is akartam az apa szerepet elvenni senkitől. Tehát, hogyha valaki az édesapja valaki, akkor nyilván szeret azzal foglalkozni, azzal a gyerekkel, és a nagyon sok szempontból hasonlóak is, és ez tök jó, tehát, hogy ez egészen más, hogy öleli meg egy édesapa a gyermekét, mint egy bónuszfater, más a kötődés. És ez így van helyén, így van rendjén. Úgyhogy így mentünk tovább, tehát ennyire egyszerű.
1: Szakmádból kifolyólag te találkozol abban az értelemben krízisben lévő családokkal, akiknek ez mondjuk probléma, egy válás, vagy egy mozaik család összeállítása? Szoktál találkozol?
0: Én most egy nagyon alacsony küszöbű ilyen segítséget nyújtok, mert hogy nem dolgozom aktív szociális munkásként, hanem egy közösségi teret próbálok vezetgetni, de természetesen teri vagyunk ilyenekkel. Tehát nem csak itt a közösségi térben vannak ilyenek, hanem természetesen családon belül, szomszédságon belül, és most barátaimon belül, mindenütt vannak ilyen szituációk. Az a biztos, hogy vannak, akik ezt teljesen természetes módon, abból a személyiségből adódóan tudják menedzselni ezeket a helyzeteket, amilyenek. Tehát vannak olyan személyiségű emberek, hogy ez tűnik a legészszerűbbnek, de hogyha nyilván van ez a jó gyakorlatok történet, azoknak is tud adni rengeteget, hogyha tudják, látják, hogy ez mondjuk másod hogy van, illetőleg vannak azok az embertársaink, akiknek erre semmilyen fogékonysága nincsen, azoknál meg ez az egyetlen mód, hogyha ezt valahogyan a társadalom valamilyen módon tudja neki közvetíteni, hogy gyerekek, tehát hogy lehet ezt máshogy, tényleg lehet máshogyan is csinálni. Úgyhogy ez a válasz erre.
1: Korábban a mozaik család kifejezés nem annyira volt ismert, most már egyre inkább vannak közszereplők is, akik vállalják és mondják, hogy mozaik családban élnek. És ide most behoznék egy saját, nem annyira jó élményt, de kikérném a tanácsodat, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményed. A saját családomon belül történik most éppen aktívan egy szétválási folyamat, és bár nagyon értelmesnek gondolom mind a két felet, és a maguk módján azért a sérelmek

0: ellenére igyekeznek valahogy jól működni, de én mégis azt látom, hogy a közös gyermeküknek ez nem teljesen kerek az, ami történik vele. Az egyik fél azt mondja, hogy szükség lenne gyerekpszichológusra, a másik fél meg azt mondja, hogy nem. Mi erről a véleményed? Mikor kell behozni egy gyerekpszichológus, illetve hogy lehet annak a félnek elmondani, aki teljesen elzárkozik tőle, hogy ennek mik az előnyei, és miért érdemes?
1: Akkor értemném, hogyha ha látnám ezt az ügyet konkrétan. Annyit lehet csak általánosságban mondani, hogy nyilván sosem árt meg, hogyha ha egy szakember belép, de én inkább azt gondolom, hogy vegyenek igénybe egy mediátort, egy olyan mediátort, akivel majd ki fog derülni, hogy szükség van-e arra, hogy a gyerekkel bármi történjen, vagy ne történjen, mert hogy ott sokkal tisztább kommunikációra lesz majd lehetőségük. Hogyha ez így nem megy, vagy nehezebben megy, akkor én azt gondolom, hogy érdemes lenne mediációban részt venni, és ott nagyon sok minden kiderülne arról is, hogy a adott esetben kibukna az is, hogy a gyermekkel kapcsolatban például, aki azt gondolja, hogy szükség van rá, hogy az miért gondolja azt, és hogy te ezt, nagyon elasztikusan csak ezt tudom mondani erre.
0: Aki keresi ilyet, hol talál ilyen mediátort?
1: Én azt gondolom, hogy a családsegítőt mindenképpen keresse meg, tehát ez minden kerületben van, ezt az önkormányzat tartja fent, ez egy kötelező jogszabály által meghatározott intézmény, és ott dolgoznak szociális munkások, pszichológusok, gyermekpszichológusok, és ők irányt tudnak mutatni ebben az ügyben. Ez az egyik út, a másik út pedig az, hogy az ember rákeres az interneten, nyilván rengeteg cég foglalkozik azzal, hogy különböző lelki segítséget nyújtson, és ott vannak olyanok, akik pénzért másnap már tudnak házhoz menni, vagy fogadni ő egy irodában a feleket. Tehát ez a két útja van.
0: Most jönnek az ünnepek, a családod, az igen, kiterjedt lett így, nem is tudom, tudod, hogy hány fővel rendelkeztek? Jó sokkal.
1: Nem olyan nagyon sokkal sajnos, mert voltak halálozások, de hogy ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ez a része, ez külön jó, mert a kulcsa az egésznek, hogy az ünnepeknek egy részében tök érdekes úgy találkoznom rokonokkal, hogy azok a gyermekemen keresztül a rokonaim. Tehát, hogy minden egyes nagyobb ünnepen találkozunk, és ugye mi nagyon jóba vagyunk az édesapával is, és akkor igénylik is, hogy ott legyünk, vagy ők jönnek hozzánk, és akkor szoktunk olyan vasárnap délutánokat is csinálni, nem csak ünnepeket, hogy akkor ki mit csinál. Most például kimegyünk közösen húsvét hétfőn piknikezni. Úgyhogy ez lesz a közös program, kutyával, gyerekekkel, ott van már másik gyermek is az új feleség kapcsán, és ő is ugyanúgy egy-két év alatt látta át ezt az egész dolgot, és ő is tök helyes partner ebben, és akkor ő is jön, és mindenki ott van. Nagyon szépen tud működni. Ebben is ugye a jó gyakorlat az a skandináv modell, ahol ennek az egyik ilyen legerősebb vonatkozása az a havi, két havi közös vacsorák, hogy az új partnerekkel együtt közös, tehát hogy lássák a gyerekek, hogy itt nem veszett el senki, vagy az, hogy például, hogy nem költözöm messzire. Tehát az megint egy őrület, amikor azt gondolja valaki, hogy akkor ő ilyen-olyan sértettségénél fogva másik településre költözik. És akkor elviszi a gyereket. Tehát ez egy teljes őrülete ennek az egész történetnek. Nem csak azért problematikus, mert hogy az egyik szülő az teljesen lenullázódik így, hanem azért is, mert hogy a gyermek barátai, fizikális környezete egyik pillanatra a másikra megszűnik. Ez egy ilyen gyilkos dolog, de Magyarországon én több ilyet tudok, ismerek, hogy a teljes csődje ennek az egész történetnek. Tehát a másiknak a szisztematikus kinyírása, ledarálása anyagilag, érzelmileg, aminek hát nyilván a vesztesei ugyanúgy a gyerekek, a közös gyerekek is, nem csak a másik fél.
0: Szeretnék egy kicsit provokatív lenni, lehet? Elképzelem most azt a szituációt, hogy benn vagy ebben az idillikus helyzetben, a a feleséged és a volt párja, ők egy picit feszültebb helyzetben vannak, de kettőjük között éppen ez, de hogy elindul ez a folyamat ezzel a jó gyakorlattal, ezek a havi, két havi összejövetelekkel, és akkor azt látod, hogy ó, a felesége milyen felszabadultan tud már itt ennél az asztalnál enni, a volt férje is mennyire jól érzi magát, és akkor egyszer csak ők, mint a közös múlttal rendelkező két fél, megint egy kicsit érzelmileg közelebb kerülnek. Lehet, hogy előfordul, lehet, hogy nem. Most nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ez nem egy veszélyes játék, hogy közben te ott vagy, de hogy nekik van egy közös gyerekük, egy közös múltjuk, és egyszer csak így összeér megint, megért a szálak. Mondd, hogyha ez egy buta felvetés, de hogy nekem azért vannak ilyen képzelgéseim. Mindjárt elmondod, nyilván, hogy nem, mert nyilván, hogy nektek
1: nyilván lehet ilyen. Az én esetemben nem volt.
0: De hát gondoltam, hogy...
1: Volt egy lezárt múlt. Abban az esetben, hogyha ez a dolog jól működik, mindenki részéről jól működik, akkor erre nagyon kicsi az esély. Hogyha nem jól működik, akkor lehet, hogy nagyobb az esély, de nálunk működik. Tehát, hogy vannak partnerek, vannak működő házasságok, van jövőkép. Tényleg én a házasságomra arra készültem. És az, a készülődésnek az volt a lényege, hogy én a 30-as éveim közepéig én azért így kiéltem magam. És amikor a házasságba léptem, akkor igyekeztem olyan partnert találni, akinek ugyancsak megvolt a múlt. Mert volt a férje, voltak pasiai, van gyereke, tehát hogy nem feltétlenül habarodik bele a következő valakibe, és akitől meg mondjuk elköltözött, vagy elvált, attól meg azért tette azt meg, mert hogy elérkezett az a pont, hogy érezte, hogy itt vége van. Tehát, hogy nyilván nem az első ilyen dolog volt a maguk részéről, tehát hogy amikor ez a döntés ez meghozatott ott, akkor annak ott súlya volt. Tehát ott több konfliktus kezelés után sem ment tovább a bicikli. Tehát hogy érezhető volt, hogy ebből semmi nem lesz a jövőben, és mindenki jobban jár, ha most akkor így szét. És akkor ennyi. Tehát ilyen egyszerű, hogy ha ez a dolog mondom föl van építve, akkor ez működik, ha meg nincs fölépítve, akkor meg nem fog működni. És hogyha nem stabil, mint ahogy semmi sem, hogy stabil, akkor összeomlik. Nálunk ez ilyen egész stabilnak tűnik eddig. Hát ki tudja, mit hoz a jövő, nem hiszem olyan nagy változások lennének, de hogy ez eddig törekedtünk arra, hogy működjön, és akkor működött, és ráadásul a házasság alapja az a bizalom. Tehát ha valaki féltékenység által gyötörve tekint eleve a hétköznapokon is furcsán sandán a partnerére, akkor az elég kellemetlen. Tehát hogy nálunk nem volt egyáltalán egy konzervatív családmodell abból a szempontból, hogy én a mai napig heti többször akár lelépek otthonról, és a lógok itt-ott, amott a barátaimmal, ezzel-azzal, néha hölgyekkel is. De hogy ez nem azt jelenti, hogy engem valaha bárki bárhol látott volna olyan helyzetben, hogy valami furcsa lehetett volna, mint hogy a feleségem is többször, kevesebbszer, mint én, de többször megy el ide-oda barátnőkkel, ezzel-azzal, tehát hogy és nem az, nem sosem gondoltam azt, hogy engem valahol hülye helyzetben hoz, vagy egyáltalán, tehát hogy ez egy tök normális dolog, és nyilván sokszor megyünk együtt is, úgyhogy ez nem egyáltalán nem para, szerintem, hogy ha működik a házasság intézménye.
0: Mondtál egy mondatot, hogy vannak helyzetek, amikor lehet, hogy az a megoldás, hogy elváljanak. Erről csak egy gondolatot szeretnék itt megállni, hogy ezzel én abszolút egyet tudok érteni, és én szerintem Magyarországon sok minden változott már az elmúlt, mit tudom én, 20-30-40 éve, ugye a mi nagymamáink, szüleink még nem feltétlenül választották ezt a döntést, hogy jobb lenne, ha elválnának, vagy különválnának. Ugye a riport elején említettél egy mondatot, hogy a csendes beletörődés, vagy gyötrődés az, ami inkább jellemző, de hogy ez egy létező dolog, és hogy tulajdonképpen bátran lehet ezt választani, ettől még nem rosszabb az az ember, ha ki tudja mondani, hogy akkor köszönöm, itt idáig tartott. Mit gondolsz erről?
1: Így van, tehát hogy általában a partnereknek az elválását, azt korábban is és most is a kulturális sajátságok és a jogszabályok szokták meghatározni. Tehát mondjuk a két világháború között Magyarországon nem azért volt kevesebb válás vidéken, mert az emberek nem akartak elválni, hanem mert nem tudtak. Kötötte őket a kulturális sajátság, tehát mondjuk, hogy az nem volt szokás, és egy szokásnak a megtörése az mindig konfliktusokkal járva a közösség részéről. Kötötte az embereket nagyban a gazdasági viszonyrendszer, tehát hogy hova menjek, nincs pénzem, nincs lehetőségem arra, hogy elköltözzek. Az is egy nagyon fontos volt, kötötte őket a vallás, tehát például a katolikus egyház az kifejezetten szigorú ebben a szempontból, és hát igen, tehát kötötte őket a polgári jog is, mert hogy a válásnak az intézménye az azért időszakonként, korszakonként azért más volt. Most is más, mint mondjuk, mit tudom én, 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezek határozták meg, és nyilván két ember között, hogyha teljesen kibékíthetetlen ellentétek vannak, ilyen-olyan, amolyan ok miatt, akkor sokkal jobb, hogyha nem folytatják együtt, sokkal jobban meg lehet őrizni a mentális egészségét, vagy mind a két félnek, vagy legalább az egyiknek, plusz a gyerekeknek, vagy a gyereknek.
0: Képzeld el, sok-sok évvel ezelőtt én voltam egyszer egy kerti partin, egy volt kolléganőm hívott meg, és mesélte el, illetve akkor még nem mesélte el, hogy mi a helyzet, csak jöttek a vendégek, és szemben láthatóan mindenki családtag volt, és egy idő után elveszítettem a fonalat, egyszerűen nem értettem, hogy ki kicsoda, hogy és mint. Hát szerintem ez már van vagy 20 éves történet legalább. Az történt, hogy egy nagyon-nagyon hosszú kerti faasztalt képzelj el, megtelt az összes, elkelt az összes szék, és egy ponton túl egyszerűen nem bírtam tovább. Odafordultam így a kolléganőm édesanyjához, igen, nyitott személyiség, és mondtam neki, hogy ne haragudj, légy szíves, mondd el, itt most ki kivel játszik, jó, mert már semmit nem értek. És aztán kiderült, hogy az én kolléganőmnek az édesanyja elvált az biológiai apukától, amikor ő 2 éves volt, mármint a kislány, és aztán kiderült, hogy ennek a biológiai édesapának 3 különböző hölgytől van, más-más időben születtek gyerekek, ugyanis itt volt nekem, itt bukott ki a történet, ugyanis a lányok nagyon hasonlítottak egymásra, és mivel nekem senki nem mondta meg, hogy ő a nővérem, vagy ő a hugom, vagy akárki, itt fogtam gyanút, hogy itt valami helyzet van, és hát nyilvánvalóan nem kell a továbbiakat elmondanom, hogy itt azért rengeteg konfliktus, kiabálás, asztalborogatás is volt, viszont ami feltűnt, hogy ezek az emberek vidáman ülnek itt az asztal körül, és kérdeztem a kolléganőmet, hogy hány év után tudtak így leülni. Ő is 20-valahány éves volt akkor, és azt mondta, hogy ő úgy emlékszik, hogy az érettségiénél. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ő 2 éves volt, mikor elváltak a szülei, tehát kellett egy 16 év, mire ez az egész valahogy összerakódott. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondod, azért ez nem az időnek köszönhető, nyilván annak is, de hogy az emberek, ahogyan hozzáálltak a dolgokhoz. Ebben van a kulcs. Jól értem?
1: Teljesen.
0: Nagyon jó. Még egy modellt azért ide behoznék, nem csak a svédet, hanem akár az izlandit, de hát Skandinávia, hát tudjuk, ők egy kicsit mások, mindig kicsit előrébb járnak, talán így, hogyha csak az Európát nézzük. Ott például nem dívik annyira a házasság intézménye, szabadabban élnek a fiatalok, ez köztudott, és ez leginkább azért van, mert egy kicsi sziget, és nagyon-nagyon... Még a hidegháború előtti időszakban ez egy belterjesebb sziget volt, és aztán utána fellendült a turizmus, és nagyon-nagyon sokan meglátogatják a mai napig ezt a szigetet, most már talán kicsit túlságosan is sokan. Ott abszolút szinte már ilyen természetes a mozaik család, hogy ki, kivel, hogy ennek ez a gyereke, az a, mindenki mindenkinek a gyerekét neveli, így, úgy, amúgy. Úgyhogy amikor én kint jártam, akkor ott is okozott néha fejtörést, hogy akkor most ki, kivel játszik. És egyszer azt mondta nekem egy helyi ember, hogy nekem ezzel nem kell foglalkoznom, mert ők sem foglalkoznak vele. Itt egy a cél, hogy boldogok legyenek. Hát azt gondolom, hogy ez a lényeg ebben a dologban.
1: Pontosan így van. Tehát ahogy mondtam is, itt többször kifejeztem, hogy mindenképpen gyermekközpontúnak kell lenni egy családnak és egy válásnak is. A jövőcentrikusság is mindenképpen ez a gyermekcentrikusság, mert hogy ez ki fogja jelölni azokat az utakat, amelyeken a legjobban meg lehet közelíteni, hogy mindenki boldog legyen.
0: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk erről.
1: Én is, tök jó volt.
0: Viszont hallásra, sziasztok!
1: Sziasztok!

Waar blijft u dan? Heb je zin om te roggen en te bakken?